Tehát menjünk inkább gyalog. Hát én ezzel a gondolattal búcsúzom. Mára köszönöm szépen! Az igazi Belicai Balást látták és hallották. Köszönjük szépen a figyelmet. Hazafelé óvatosan vezessenek, és lehetőleg a járdán. A balesetek mindig az úttesten történnek. És ne dőljenek be annak, hogy a vörösbor nem látszik a vérben. Zéró tolerancia van. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a ma esti Sóder Klub. Nézzenek be máskor is. Köszönöm kollégáimnak, Vörös Tibornak, Csenki Attilának, Belicai Balázsnak, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Isten őrizze meg jó szokásotokat, ha szeretnétek minket élőben látni, akkor szólítsatok le az utcán, vagy gyertek el ide, a jegyeket az alábbi címen lehet igényelni. A jövő héten ismét találkozunk ugyanebben az időben. Jó éjszakát, szevasztok!

kedves néző, állampolgár, ember! Mindjárt kezdődik az est. A bátyám gitárművész. Hallják?

0: Onnan nézzük.
1: Köszönöm, köszönöm. Jó estét kívánok! Beszélgettünk Ferussal, szobafestő mázoló barátommal a mezőgazdaságról és a szőlőművelésről. Ferus nem egy tipikus földéhes ember, ő nem szereti a mezőgazdasági tevékenységet. Azt mondta, hogy Tibike, mellettem nem kell kapálnia a nőnek. Egyedül fog. Szent László, minden rendben van. Találkoztam, láttam működés közben a legcinikusabb pincért. Ment egy hölgy, egy molettebb hölgy, egy fagyit kérnék. Nem kell az már neked. Lemondott a pápa, én meg is értem, hát ebben a korban már inkább az unokákkal akar. És amikor ment ez a casting, hogy a konklávé összeült a nunciatúrán, és ment a... milyen furcsa szavak. Nunciatúrán, hogy ki legyen a következő. Van ez a szép szokás, hogy felszáll a füst. Hogyha fű, akkor holland pápa. És asztalos dolgozott nálunk éppen, nézte a tévében, hogy megy. Szóval tényleg jó ez, hogy felszáll a füst. Miért kell elégetni az előzőt? Engem plébánosnak szánt nagyanyám, gitároztam is a misén. Már akkor sem tudtam játszani, csak akkor még bíztam a jó Istenben. Ott nem tudok, hát majd csak lesz valami. Az rokon szakma a plébános, azok is stand-up volnak, csak ritkább az új anyag. De ott is a lázadás szelleme lennék, a Vatikán műveknél, kiadnám a Bibliát DVD-n, meg keveset olvasunk már, felkerült a YouTube-ra, és a végén Baki parádéval még nagyobb nézettséget lehetne elérni. Mózes a Vöröstengernél. Utána blügy, blügy, blügy, blügy, blügy, blügy, blügy. Vagy állna Noé a bárkán. A vakond meg lemmaradt. Azért is kellett ezt feldolgoznom, mert Bucsú Szent László, ahogy a neve is mutatja, bucsújáró hely, minden évben kétszer jön Jézus béközepe. A nénik. Vatikán Woodstock van, avagy katolikus büszkeség napja. Már a buszban, ahogy jönnek, elkezdődik a szent képcsere. Egy Jézus, három keresztelő Szent János, így látják a magyar utat. Egyszer dobtam be egy szupernek, megzavarta a rendszer teljesen. Ez olyan, mint az autós kártya a gyerekeknél, hogy csodák száma 6. És én még láttam olyan szent képet, aminek a hátulján volt vázatos pogácsa recept. Kiszállnak, vattacukor, naftalin és fasírt szagál meg a falu felett. Vásárolják a Vatikán merchandising különböző termékeit, a világító Jézus, meg a foszfereszkáló Szent József, stb. Stb. Egyszer egy néni válogatott a szent

0: képek között, azt mondja, ez se jó, ez se jó. Tessék mondani, valami fájdalmasabb, nincs? Meg a... Mentünk a pápai temetőben, a feleségem nagyanyját vittük egy nagyon messzi sírhoz, rendkívül fontolva haladva. És jött szembe egy hasonló karaván. Fékeztünk. Élő Facebook alakult ki.
1: Szerbusz, Ildikó! Szerbusz, hát még megismersz, te ki vagy?
0: Ez megvan a kocsmában is, az élő Facebook, mikor már mindenet összevesztek, mindent megbeszéltek, egyszer csak felmerül, hogy te az Imrét azt ismerted? Melyik Imrét? Ott laktak a régi Martóházban, Jakafiász, Kucsárházban. Az Imrének volt egy öccse, nem? Nem, az Imre volt az öccse. Az Imre a saját maga öccse volt, furcsa család volt az mindig, furcsa család volt. De a Béla az hányas? 51-es. Nem létezik. Nem. Akkor én már régen az AIF-nél, akkor én már jöttem az AIF-től. Vagy nem mentem a Tungstramot. Nem. És ott volt a Béla, de már ő se tudta eldönteni mennyi idős, mert belegabajodott ebbe, hogy most tapossa tőti, vagy belelép, hogy ebbe. Na, visszatérve, néni kiszálltak a buszból, indítják a Szent Imre herceget, hogy mindenki be tudjon kapcsolódni. Szépen lassan, rock'n'rollosan, Alice Cooperesen indul. Gerjednek a hallókészülékek. Ezt 5000-re meg kell szorozni, ez csak egy öreg, azt mondja, 5000-re vannak csak.
1: Szent Imre, hozzád esdetlik.
0: És közben a bucsusok, a ringlisesek ráúsztatják a kokkodzsámbót. Kinevezték jegybank elnöknek Matolcsi Györgyöt, a forint felsekelt aznap, egyből ágyba kérte a reggelit. Infúziómmal azóta a forint. Matolcsi György, Orbán Viktor jobb keze. Tűzbe tennénk. Nekem vannak ötleteim, mert az a probléma, hogy Magyarországon a felső 10 000, 5 000 fő. Azért így nagyon nehéz ez a kilábalás. Úgyhogy ezek a fideszesek is, vidéki süttyók, mint én, ezeknek is volt egy nagyanyjuk, aki tudott spórolni valószínűleg. Így úgy, hogy kéne egy ilyen mamma a költségvetés felé, bármilyen kiadás van, költségvetési manőver, meg kell kérdezni a mamát, és hogyha ő belemegy, akkor igen, ha nem, vétójoga lenne a mamának.
1: Böszme vagy te, édesfiam, stadiont akarsz építeni, mindjárt fejbe váglak, hát vannak még éhes gyerekek, normális vagy? Majd mamma, csak a stadion, nem, majd akar.
0: És voltak a jégkorszak 4 vagy 5, nem tudom, forgatták a Pintés Sándorra, mentek a hóba Viktorék. Itt akkor már jó az út. Itt. Küldött SMS-t is a Pintér. Most már a Viktor küld minden este, hogy fogat mosni? Imádkoztál? Hol a kezed? Ezek meg lesznek. Átírnak mindent, alkotmányt, most a 10 parancsolatnak lesz egy ilyen magyar változata. Ne lopj, majd mi. Ugyanis van ez a, hogy Magyarországon nincsen földrengés, cunami, van a Lajos, a Simicska, van egy komoly betegsége, a közpénz bulémia. Az állami megrendelések gombóc Artúrja.
1: Azt is.
0: A másik megoldási javaslatom, ki kell küldeni valakit Monte Carlóba, a kaszinóba, és a piros 47-esre az egész államháztartást, adóbevételeket, mindent fel kell tenni, vagy az van, hogy veszít, ugyanott tartunk, ahol vagyunk, teljesen minden. De hogyha megnyeri, akkor másnap már pikk szalámival ütik a drágább lazacért tüntető nyugdíjast az Andrássy. Állnak Szent Lászlón a közmunkások, és elefánt csontnyelű gerebjével söprögetik a 20 000-est. lóg a szájukból a szivar, amit még Fidel Castro sodort 58-ba Che Guevara combján. Nagyapám szőlejében Gucciba lenne madárijesztő. És jön ki a templom egere, kaviármérgezésbe hal meg. Na, jó ötlet! Ha-ha. Úgyhogy változások vannak, de demokrácia van szerintem a Fideszben egyébként. Ott kőpapírollóval dőlnek el a dolgok. Csak Viktor mondhat flexet is. Problémák vannak ugye a történelmi ismeretekkel is, vagy a szörnyű ideológiák így lebegnek még, hogy szobrot akarnak Hortinak, meg Kádárnak, nem tudom miért jó ez, mert voltak ilyen kultúrák, Ó-Egyiptomban például, hogy fallosz szobrokat állítottak, itt meg ezeknek a faszoknak akarnak. Mert nagyapám volt a Donkanyarba, ebbe a sítáborba, csak nagyon ritkán jött a Lanovka, nem szerették. A Kádár idejében meg volt blog, csak akkor a haverod írta rólad. A Judás Facebook. Működött? Meg ilyen, hogy ki van a szalámin, Ferenc Jóska. Ilyen identitásválság, és eredeti magyar íz rá van írva. Kéne egy ilyen akció a Tesco-ba, hogy aradi vértanúk, gyűjtse össze, mind a 13-at most ajándék, plusz Hajnaúval. A Tesco-ba minden akciós, olcsó, de olcsó. A Tesco gazdaságos, balatoni hétvége, Gárdonyba. Olcsó. Mondjuk a prostitúcióba még nem szállt be a Tesco. Olcsó lányok, de fáj a fejük. Na, volt évértékelő. Viktor ugye az átlagszavazót szólítja meg. Ha? Egyszerűen kell fogalmazni, le van butítva a politikai kommunikáció. Magyarország olyan. Mindegy kis ékszeres doboz. Amit kiraboltak. Én tudnék ilyeneket írni a Viktornak, a beszédére, hogy egy-egy mondatot így bele kéne írni a beszédbe, és így olvassa fel, meglepődne ő is, hogy hóba húgyozott autogram az élet. A politika művészete olyan, mint a hajnali fénybe megcsillanó csincsilla tetem. Én azt mondtam, Magyarországon a közbiztonság kiváló, de akinek aranyfoga van, ne ásítson. Oktatási elvonások is vannak, hanem reformot mondtam. Oktatási elvonások. Piacképes oktatás lesz. Jogász, fodrász szak. Nem ilyen hajat akartam. Perejbe. Lesz az ELTE-n munkanélküli szak. 3 éves, de nem kell bejárni. Ez lassan a poén. Ilyenkor hosszabb a madzag a poén dinamitól, meg kell várni. Mindegy, ezt már ne várjuk. Van röghözkötés is, hogy ne menjünk külföld. Hát szegény régészek, nem? Hát, nem kell menni Egyiptomba, mélyebbre kell ásni. Hát, meg amit nehéz mérni, az az állampolgársági vizsga, hogy ki mennyire magyar. Van, aki ezt így mérik, patika mérik, hogy nagyon mély magyar, ennyire mély magyar. Hogy van-e ott olyan, hogy alap, közép és felső fok? Na, az alapfokot, az aranycsapatot tudod, de hidegkutit néha kihagyod. Ja igen, hidegkuti, Puskás, Cívor, Damjani, Csauli. Szóval van a középfok, ott már nehezedik a dolog. Legyen honvágya 15 perc áll rendelkezésére. És van a felső fok, ahol lovon állva kell kirakni a Rubik kockát. Az a... És ott tartunk az oktatásügyben, hogy mi van kiírva a kórházban? Beteg felvétel. Hát nem elég abban a szerencsétlennek, még oda is felvételeznek el, komolyan mondani. De volt ilyen rokkant felülvizsgálat, mentek a rokkantak, ült a rokkant születik zsűri. Jöttek a próbálkozók, hogy nincsen lábam. Az bárki mondhatja, step! Ilyeneket nem mondanak el. A matekórán nem esik szó a THM-ről. Miről van szó a matekórán? Csonka gula felülete. Érettségi óta nem találkoztam csonka gulával, nem tudom. Végy egy paralellepipedon. Azt mondom, miért vegyek paralellepipedon? Nagyon ritka, meg mennyi az X? Honnét tudjam? Azért X. Így előjük. Van az Y, az egy másik szám. Na most komolyan ilyen, hogy kislabda hajítás. Volt már valaki úgy állásinterjú, hogy... Úgy néz ki, hogy minden rendben lenne, de... A kislabdát azt meg el kéne hajítani. Jó, most egy tigrisbukfelccel keressük meg. Gyertyaállás. Nem olva gyertya, rendes gyertyaállás. Bordásval. És volt már valaki, van a tornasor, volt már valaki úgy postán, hogy tornasor. Ott van a Tornyos Gábor, mindig mögöttem álltál. És ha már itt tartunk, a postás képzésen van levelező szak? Ki volt az, aki kitalálta azt a szót, hogy tértívevény? Annak semmi értelme. Az olyan, mint egy Lázár Ervin mesefigura. Tértívevény és zsalugáter. Ez is elindult a koponyányi monyóhoz. Karpa szományba, az ámbitus alul egy rahegyli vájlinggal, nagy rösssel, nagy garral caplattak, a kőröndön át, tirádákkal, kimarjult kezekkel, nyakló nélkül, tőgy melegen. Ilyen jelszava. A Magyar Postán az a jó, hogy van az, hogy ajánlva, az azt jelenti, hogy kivisszük. Azt kell, akkor kiviszik, úgy kell kérni. Meg van az, hogy lehet. Ha arra járunk, ha úgy jön ki a lépés, ahogy esik, úgy puffan, ha épp oda érünk. És van az utánvét, amikor te fizetsz még utána. Én kaptam utánvétele egy csomagot, egy gatya ott maradt egy fellépése, ma már nem iszom traktoros lányok gumicsizmájából a Tesco pezsgőt. Utána küldtek egy gatyát, elmentem, a post, egy gyakorló postára járok, az azt jelenti, egy gyakorló posta van, egy idős néni és egy fiatalabb avatárja. Ki helyette pecsétel. Özvegy horvátné súlyos anomália és gyakori mizéria. Tanítványa. Eleve a Magyar Postán repül az idő, mint egy ólomszárnyú betonbagoly. Az előttem álló csajnak a derét tett kóját felből le tudnám rajzolni. Meg van az a típus, aki kiszedik a szemöldöküket, ez az önkéntes Niki Lauda. Típus, ez állt előttem. Lényeg, hogy rákerültem. Rákerültem, mondták, ez nem itt van, ez a központi postán, nem tudom, mihez képest központi postán, elmentem a központi postára, ott is álltam, mondták, ez nem, mert ez ekkora univerzumban központi posta, mert azt mondják, hogy 5 milliárd évre van még elég hidrogén a napban, hát mondom, a gyógyszertárban nem lesz időn beugrani, az biztos. A harmadik sorba álltam már, mindegy, a lényeg. És amint rákerültem volna a harmadik ablakra, elhúzta a függönyt a néni, hogy műszakváltás. Úgyhogy most visszamegyek, és fegyverrel fogom befizetni a csekkeket. Semmi hősködés. Ez egy csekkbefizetés? Nem kérek sorsjegyet, nem kérek sorsjegyet! Nincs apró, mondja meg, nincs apró! De most már nem lehet bemenni a benzinkútra fizetni, így kell bemenni a benzinkútra, hogy nincs Supershop kártyám, nem ütöm a pontokat, nem kell a plusz patkány, nem kell üdítő. Azt se tanítják meg, hogy a vendégségbe hogy kell jó pofát vágni, hogyan viselkedjünk a vendégségben, hogyan védekezzünk száraz süti kínálás ellen, hogy az egy ilyen küzdősport. Mert hogyha eszel belőle, akkor utána 40 évig azt kell lenni, mert te szeretted, annyi ezzel lenyomtam 40 évvel ezelőtt. Nehéz elindulni a vendégségbe, mert én most figyeltem meg, hogy a feleségemnek van egy ruhája, amit addig vesz fel, amíg eldönti, milyen ruhát vegyen fel. És ez indulhatunk, az azt jelenti, hogy 70-től 150 percig lehet, hogy majd talán egyszer elindulhatunk, ha úgy alakul. De visszafelé meg bosszút állunk, hogy akkor mehetünk, és akkor az egy ugyanilyen. Visszaút, édes a bosszú. Rögött az operatőr is, az nagyon jó. Pénzért szórakozik. Na. Elindulunk a vendégségbe. Vagy ez, hogy most én tegezem, vagy magázom, vagy tegezem, vagy csókolom, vagy hello az Erzsi, mit kell mondani az Erzsi néninek? És van egy köztes megoldás, hogy csomhó. Csomhó, igen. Kicsit lassabban pufferel ott az az oldal. Csomhó. Lemondott a pápa, az megvan? Jó. Na, hogy van egy ilyen, amikor a nagybácsik elkezdik mondani a kamasztányoknak, hogy nem csókolom, hanem hello. Következő dilemma, hogy puszi, nem puszi, miért adtam puszit, miért nem adtam puszit, kellett volna puszit, nem kellett volna, az ember elindítja a puszit, és közben már rájössz, hogy nem kéne, mert akkor, de akkor elindult, nem tudod félbehagyni. És van az a puszi adó, aki a másodiknál mondja, hogy egyébként 6 napja, fosokám csak.
1: Nem fertőző.
0: Jönnek a kínálók, van az a típusú kínáló, hogyha te viszel neki bort, akkor talán megkínál belőle, de ő még egyedül meghúzza a hűtőajtó mögött. Én már jártam így, hogy józanabbul távoztam, mint ahogy érkeztem, a szörnyű. Van a másik, azt szeretem, én is ilyen vagyok, a túlkínáló típusú vendéglátó, az túlkínál. Így kezdi a vendéglátást, hogy aperitív előtt iszunk még valamit? És mindig van még egy mondat, hogy folytónak az útra. Szent János áldás. Mi van a fának? Mit van ott az öreg kis? Föszivatja, kézzadod. Last, very last. Ezt már nem hagyjuk meg, 36 liter. És ott ébredsz. Ott ébredsz egy fotelágyba. A fotelágy az ugyanannyira alkalmatlan bármire, mint van ez az ülő alkalmatlanság, a puff. Ilyen nevet adni, mint ami történni fog, mert hogyha egy puffon iszol, akkor mindig lesz egy pillanat, amikor puff, elfeled. Az olyan, hogyha azt mondanánk a létrára, hogy recs. A telefonra, hogy csörr. Vagy ez van, vagy pedig szakaszos távozás van. Stockholm-szindróma alakul ki. Még egy kör mindig van, még a garázsajtónál, még a sövénynél, még a gázóránál. Még a postoládánál, még a hídon, mert a papa tolat le a hídról, mama nem mer letolatni a hídról. Papa, a gyalog vagyunk, ja? De már közben a papa eltöltött 1,5 órát a cipőszekrénynél, mert nem kell neki segít, nem vagyok én részek. Hagyja, a sérült gólya, ez a karatekölyök figura. Jaj, nem kell nekem segíteni, mondom, ne, adjál, mert föltudom, hogy nagy nehezen felveszi a házigazda feleségének a tűsarkuját. És szerintem Magyarországon évtizedek óta pár ezer darab bombonos doboz kering. Átadjuk, visszaadják, visszaadjuk, átadják. Ez a családi emlékkönyv, meg kell jelölni, és akkor... A tokai aszúnak a 99%-a az meg a polcon budjanik meg, azt nem mondjuk meg, mert az jó bor. A saját sajjuk borunkat isszuk. Ez olyan, mint a porótó, csak vészhelyzetbe. Több ezer liter megbudjan tokai. És van a házas pár, ahol a férj nem iszik az asszony előtt, az asszony nem dohányzik a férj előtt. És nem érti a férj, hogy miért kell inni titokban a spájzban, a füstben. És van a szküllák és karubdiszek között a legnagyobb a vendégségben, amikor hozza a ezt kár volt mondanom, mert tavaszi szünetem vannak a bölcsőszek, de minden. Hozza a házigazda acetonos technokolos házi pálinkát. Ezt meg kell kóstolni, ez a... Itt már belőle tavaly, tudod, hogy próbálsz menekülni, hogy autóval vagy. Ő nem hallja már, mit mondasz, ezért kell rásegíteni. Autóval vagyok. Mert hogyha iszol belőle, akkor megint egy évig Donald kacsaként tudsz csak megszólalni.
1: Hasz a kurva ágyfokos, ez dikérik itt.
0: Mint amikor jönnek le a Simpson kentaurok a szőlőhegyről. Monalizás mosoly, muslinca glória. A szemük árpádkori templomablakká alakul. A szájuk Joker szája vörösborton. És ilyenkor, hát most tél van megint, még mindig, tehát télen is sisak nélkül jönnek, bukó sisak nélkül jönnek, mert ezt nem veszik fel, csak azért van, hogy a családnak a csemeges szőlőt. Hazavigyék. Ha nincs tányér a gulyáshoz, de ők nem veszik fel, ezért lefagy az arcuk,
1: és egész este Latörmit Zoltánként tudnak csak rendelni. Két kis fröccsét adják ki, légy szó. Zenegé fányos, amikor... Ért? Bedobozoljuk egy kicsit? Ezért menekülsz a helyzetből, mondja neki, hogy autóval vagyok. Hadász körte. Persze ebből is keveredés van, hogy ötferített lehet, vagy kell, vagy fejenként, vagy havonta, vagy csecsemőknek is. Inkább megiszta az ember, hogy ebből legyen a probléma. Vásároltam is pálinkafőzőt, interneten rendeltem, ingyenes házhozszállítással megérkezett Szent Lászlóra. Apám kicsomagolta, tényleg gyönyörű, 30 literes, tiszta réz, hagyma kupola alakú üstel. Egyből hívott a fater telefonon, Tibike. Olyan, mint egy kis kápolna. Minden a pádozás van. Apám úgy hívja a kápolna, anyám azt mondja az örök mécses. Már nekem pisz, mindig csepeg belőle valami. Persze, eddig is volt pálinka főzés, csak eddig gerilla harcmodorral kellett főzni. Nehogy meghallja a szomszéd, mert az is főzte, de az is titokban, nehogy feljelentsék egymást. Jöttek-mentek a pókerarcú emberek a vödörrel, te se jelentesz fel, én se jelentelek fel. Gőzögött a cefrétől. Ilyenkor joghurtot készítek, arccal kell nézni a szomszédot, hogy... Mint amikor apám meggyújtja a flakonokat, meg a traktorgumit, és próbál úgy nézni a szomszédba, mintha nem tőlünk jönne a füst. Mindig van fedőmondata, mentünk le, délután 5-kor érkeztünk meg a faluba, apám Vitruvius talányként fogadott az udvar közepén. Látszott rajta, hogy gyümölcsnapot tartott. Na, apu, mi történt? Tibike, nem zár rendesen a hűtőajtó. Be akartam rakni egy tejet, ki kell venni egy üveget. És volt egy ilyen délután, amikor berakott egy karton tejet. Mi az erdő mellett lakunk a falu végén, úgyhogy ha bármilyen mozgás van, akkor futunk az ablakhoz, ki az Isten jött ide. És ezen a délutánon pont jött egy ismeretlen Suzuki, ki az Isten jött az. Láttam apámat a backstage-ben, a takarásban. Ahogy az utolsó pár méteren két mozdulattal megpróbált kihozarodni. Nem tudom, ilyenkor miben bízik az ember a mágikus realizmusba. Hát, ha segít valami. Ennyit láttam, hogy... Mint amikor hazamész éhesen, kinyitod a hűtőajtót, nincs benne semmi, becsukod és újra nyitod, hát, ha történt valami. A kocsmában is, mikor fel van mosva, akkor a harmadik lépésnél mondod, hogy nem baj! Meg a kalapácsvető, mikor elhajítja a kalapácsot, és utána kiabál, hát hogyha a hangtól egy kicsit messzebb megy. És ha kisebb lesz, akkor meg szégyeli magát. A legjobbak azok az úszók voltak az olimpián. Jöttek be ilyen nagyon laza izomzattal, azok a legmenőbbek az úszók. Ezt szeretnék majd így bejönni egy fellépésre, hogy Tibor Bodox, Hungary, kutyaúszás. És közben hallgatják a pendrive-on, fülhallgató van nekik a, nem tudom, agykontroll CD-t valószínűleg, hogy vigyázz, mély a víz, vigyázz, vegyél levegőt. Vegyél levegőt. És van egy ilyen rejtélyes szakma, a rajtkő ellenőr. Az 4 évente ezt csinálja, hogy... Úgy is digitális minden, miért kell ott állni? Ugyanilyen rejtélyes, a foci meccse, jön le a cserejátékos, és ott áll egy ember suhogósba, ugyanúgy, mint mindenki a kispadon, és segrepacsit ad. Ő a segrepacsis ember. Menjél zuhanyozni. És várja a következőt. Volt tenisz. Tenisz az olimpián. Rendkívül kultúrált a közönség, azért szeretem. Mondja a bíró, hogy quiet, please. Thank you. Ute Fradi mióta próbálja kezdbe vezetni? Wimbledonban mindenki cigány.
2: egymást.
0: Nálunk otthon pingpong van a szomorú fűszfánk alatt, de ilyen néptánccal kombinált pingpong, mert apám még a toppogató típusú játékosok, hogy miért hosszú, miért rövid, miért nec, rossz a cipő, száll a szandál, rossz az ütő, fúj a szél. Mindig kell egy ilyen Nesquik nyuszi, akire lehet fogni, hogy meg 24-nél, aki négyen van, nem törött a labda, hát ha meg lehet óvni. És voltak még sportágak, amiket én már láttam a gyermekkoromban is, és most észrevettem, hogy ez ugyanaz, mint amit én láttam, a női judó, a jaigancs, ez ugyanaz, mint amikor a diófa alatt homályos telekvitát folytatnak az otthonkás nénik.
1: Mert azt még a Sanyi bácsi ültette, ne magyarázzál, de... De ő ütette, de voltak itt a földhivataltók, kimérettük, hol a mögye? Átlógott, föszedtétek, átfújta a szél, anyát csak, kimülte! Ez a kimülte!
0: Az otthonka az meg az emberi test fólias hátra. 110% nylon. Ez minden ellen véd, az atomtámadást lepergeti. Persze, mert rá van segítve, van a viszér ellen a fásli, 16 kilométer a vádlin, és ha este leveszi a mama, olyan, mintha megpattant volna Tutehámon a piramisból. Aztán mennek a fodrászhoz, a falusi járdák safety kárjai. Azokat nem lehet megelőzni, mert így... Mint egyszerre két kombány menne az úton, így mennek, és beülnek a búra alá. Azt nem értettem gyerekkorom, ami az. Az valószínűleg a pletykalizátor.
1: Árulják a házat, árulják a házat, állítólag már meg is haltak.
0: De be lesz tétve ez, mert Franciaországban betiltották a burkát, az iszlám viseletet. Ez a magyar burka az otthonka. Be lesz tétve az otthonka. A térdig húzott zokni szandállal. A papucsa alakított gumicsizma. Moslékos vödör kiegészítővel. Az Ádám csutkáig húzott mackó melegítő. Összegyűrt ruhazsebkendővel és fanyeles fésűvel a farzsebbe. És a horgolt csapkával bevont bicikli nyereg. Az olyan, mintha menne haza egy alacsony Bob Merli a... Rászóval. És az autós táska, mert az meg a szociál indiának tarsolja az autós táska. Apának is van autós táska fixációja, most vetünk neki egy övtáskát, az ott abba tartja az autós táskát. Nehéz, nagyon nehéz, hogy virág elvtárs mondta. Úgyhogy, na, visszatérve, kipróbáltuk a pálinka főzőt, aki még figyel. De persze eddig is volt fogyasztás, akkor más volt a funkciója a pálinka fogyasztásának. Nagyapám nem azért itt, aki autentikus parasztember volt, mint a pálinka sznobok. A puccosabb helyeken, hogy szűzlányok mosolyából főzött bükkormolt pálinkán. Táncot lejt az eperfa hordó deszkáin, majd ledőlnek a barackos jegyek az ízelő bimbók pomlogára. Nem ezért itt a nagyapám, hanem hogy hajnali 4-től tudjon ganajt rakni. És egy szkafandert fújjon maga köré a konyha homályába reggel, egy szilva sátrat leheljen, és aloe verával, meg ágyes-mengyes lófaszta nem lehet rakni a vonal. Mi ezért nem jártunk falumúzeumba, abban nőttünk fel, nem kell jegyet venni. Felmentünk, ott voltunk, nem is voltak kitőmben nagyapámék, mint a panoptikum ezek a Tussó figure. Egyszer nagy nehezen elvittük őket Zalaegerszegre a Skanzenbe, Parasz Disneyland, ugye? De hát nagyapám a falu múzeumban az olyan, mint Biszku Béla a terrorházában. Vittük körbe, kicsit nem figyeltünk oda, és nagyapám kigajozta a látványtehenet. Ez a magyar népi sport, ebben nőttünk fel. Nálunk nincsen baseball, golf, amerikai foci, kicsit más a popkultúra, mint Amerikában. A gyümölcsgyűjtés a cefrébe, ez a magyar népi sport. Igen, új vödröt kér a játékos, megtelt az első hordó.
1: Jaj, de kár érte, kipontozódott, beleszedte, rohadtat is. Jaj, de kár érte.
0: Igen, hazafutás, fekvehányás. Touchdown. És
2: közben a család női tagjaiból felsorakozik a védősorfal, a kamposbotos mazsoretek, a lekvár lobby.
1: Hagyjunk a lekvárba! Hagyjunk a lekvárba!
0: Úgyis megfőzzük Pálinkának a lekvárt is, mi értelme van? És annyira jól sikerült a tavalyi, még van egy ilyen épisport, azt még a, van ez a Szőlőhegyen, bármilyen tevékenység a mokorgásba végződik, azt ismerik itt Pécsen a zalai szó mokorgás. Nem tudják? Hát az a vélt vagy valós vogzsák elleni verbális küzdelem a mokorgás, mert azt én vettem a permetszert, én dögoztam egy erő, nem magyarázom, én puttonyoztam, amikor enni kell, ide tudtok érni. Ez a mokor. És van ennek a kumbogás, az ugyanez, csak már hang nélkül. Nem tudják ezek csullankodni. Azt, az úgy csullankodni, az azt jelenti, úgy hazajönni a kocsmába, mintha nem mentünk volna le a kocsmába. Csullankodni. Meg van a prücskörészés szőlőbe, az a maximális erőbefektetéssel a minimális eredmény eléréssel. Miért jöttem ki? Miért mentem be? Van a permetelés szellemírtás részgálicsal. Belerakja a mítoxot, meg a karatán, meg a topázt, elfelejti, hogy belerakta, még egyszer belerakja, egy ilyen fordított homeopátia. És a végén egy olyan koncentrátum jön létre, hogy a szomszéd borvidék is kipusztul, nem csak a mi. És ilyenkor merül fel, mikor már esély sincs rá, magyar reformok, vigyük ki a hordót, várjál. Még nem állt neki, de várjál, arra várunk, mindig van még annyi cigi, hogy még egy fröccs, és annyi fröccs, hogy még egy cigi belefér. Várjál, kezedre fognál, lassan, kezedre fogod, én fogom, nem utogassál, és egymásra mutogatnak arra. Várjál, lassan, kezedre fognál, na, várjál, lassan, tegyük le! Na, fő sámártük van meg. És van két rippel testvér, akik állandóan emelnek valamit, és van egy harmadik, annak annyi a szerepe, hogy ne úgy, hülyék! És végül gyúrjuk az anyagot az őslevesbe, a kolbászhoz, megy a gyúrás, két párca szakad a család, sok lesz, az kell meg bele. Ma senki nem ér az ízeket órák óta, de sok lesz, az kell meg bele. A Jenőnek a jeggyűrűje nemrég került elő, de rendkívül higiénikusan kóstolják a cuccost.

0: Közben mokorgás is van. A fogam. Csöpike, a kurva anyád. Orvita, Csöpi! Most van már csippa Csöpi, becsöpi csipp. Mert Csöpi, Csöpi, Csip. Mert van egy ilyen hivatal a Csöpi Csip figyelő szolgálat, hogy csip, csip, csip, csip, csip, csip, kiment a Csöpi a kerkapon, csip, csip, csip, visszajött a Csöpi a kerkapon. Ó, szegény Csöpi, kár érte, nagyon ügynök volt. Nekem is van egy kutyám, a Guszti, 13 éves. Most már abban elfáradt, hogy örül, hogy megyünk sétálni, de megyünk. És minden falu élő kutya orgona, mert kutyát sétáltatni, az egy polgári csökevény, senki nem sétáltatja a kutyát, meg vannak 50 nyugdíjas metálénekesek. Mint Mocsai Lajosnak a 6. hosszabbítás után olyan hangjú van. És ahogy mész, mindenhol egy kicsit más hangszínbe. Élő kutya orgona. És azt mondják a tudósok, a tudomány nekem egy fröccs, mondja a tudósok zenekar, hogy meg fognak szólalni az állatok. Először a kutyák fognak megszólalni, de már a madarak most is beszélnek, csak nem tudjuk dekódolni. Tehát igazából, amit mi szép madárdalnak hallunk, az gyalászkodás, mert a hímek szidják a többi hímet, hogy ne menjenek oda a fészekhez. Úgyhogy szépnek tűnik, de hallod, ilyen tollam lenne, ilyen se repülnék kócsakba. Legyen 100 fiókád, mint kakuk. És hogy a kutyák megszólalnak, az nem tudom, miért lesz jó. Postás, postás, postás, postás, postás, postás, postás. Meg a puli kutyák. Baszki, nem látok, baszki, nem látok, baszki, nem látok. Elkészült a pálinkám. Nagyon jól sikerült. Vittem a szilveszteri rádiókabaré felvételére is, de főleg én fogyasztottam el, most már tudom, mennyi munka van vele, nem fogom szétlögybölni. Az ingyenlenő humoristák között. Szokták kérdezni tőlünk, hogy összejárunk-e a humoristákkal. Hát szerintem a takarítanők se járnak össze körlingezni. És mit beszél? Meg hogy mindig viccesek vagyunk-e? Szerintem Teréz anya is belerugott néha egy kis macskába, amikor nem láttak. Nem lehet ez mérni a feszültséget. Vannak unalmas pillanataink. Úgyhogy ők megtekintették, ahogy én elfogyasztottam a kabaréba. Hazatértem, ilyenkor próbálok hangtalanul, zajtalanul, csak a részeg emberek átalakul a cipőtalpa, cintányérre az a probléma. Nagyon sok kulcsuk van olyankor. Bejutottam, meglöktem az esküvői fotót, de utolsó pillanatban elkaptam. Lehanyatlottam az ágyra hangtalanul. Annyit hallottam az ágy másik végéből, hogy gratulálok. És ilyenkor a feleségem szemöldökei között napokig adidasziel van. Azt kisimítani. Ha már felbontottam egy ilyen bulvár témát, apám lobbizott, hogy Tibike, jó lenne egy unoka, hogy átalogatnám a kocsmáig, meg vissza. És győzött a lobby tevékenység, tehát a gyermekem született. Nagy bulik voltak te. Ez már régi hír. De köszönöm, átadom. Telfakasztó volt, telfakasztó emlékező megtartó, telfakasztó emlékező megtartó, nosztalgia parti. Kérdezték apámat az egyik ilyen telfakasztón, hogy mekkora a gyerek? 3 liter 2 deci. És terhesség alatt a nőknél kevesebb agyterület működik, de az nagyon intenzíve. Bútor, bútor, kajakaja, bút. Jó, a férfiaknál mindig kevesebb működik, most nem akarom elveszíteni a közönség felét ezzel. Nem sok a sörcsöcs, sokkal egyszer. Fröccs, ja, bocs, 3. De a nőknél ez egy bútorkaja. Annyit jártunk bútorboltban, azt hittem, hogy ott fogunk szülni az IKEA-ban, mert az végül is otthon szülés, csak mi nem vetted meg a kanapét. A lényeg, hogy megérkezett a gyerek, kifizettük, hazavittük. Ennyit megérte. Volt olyan orvos, a saját feleségének levezette. Az milyen lehet? Nem fogadhatom el. Nem fogadhatom el magam. Küldtek, beálltak, nem fogadhatom el magamtól. Kaptunk ajándékokat, gyermekirodalmi munkákat, mert az írók, költők elkezdenek gyerekverseket írni, ha gyerekük születik. Szerencsére Ady Endre nem írt gyerekverset, nincs Ady gyermekköltészet. Ady Bandi elkezdett, miért írt volna? Ady Bandi gyermekvers. Csecset loptál tőlem, fiam. Bitorlod a nőstény almot. Dózsa vére anyát teje. Obetarzd, nőorvosunk feje. Obetarzd, nőorvosunk feje. Nem értél? De Vörös Sándor, ő se ír gyerekverse, csak kiragadták az életműből. Ő mindenkinek szánta, férfinak, nőnek, de mindenki. Panyigai, panyigai, panyigai. Azt ő komolyan gondolt, ezért volt király. Ide járt egyébként egyetemre Pécsre Sanyi bácsi, csak ki volt tiltva az Országos Széchenyi Könyvtárból, mert rágyújtott a himnusz kézirata mellett fél méterre is. Jel az a punk volt, úgyhogy kivezették hátra csavart kézzel, bóbita, bóbita, táncsa. A Krúdi se írt gyermekirodalmat, nem volt, nem tudom elképzelni Szimbádot az IKEA-ba, meg a... Ja, a texasi láncfűrészes gyilkost el tudom képzelni az Obiba. Mennyit fogyaszt ez? De Szimbádot, nem? Szimbád ekkor már hónapok óta nézte réverdezve a mandula illatú óvőnő derekát, amiről dió illatú őszök jutotta a keszébe, amiről abát tokaszalonna jutott eszébe, amiről vidéki kasszírnők fűcimpája jutott eszébe, amiről mandula illatú óvőnők jutott a keszébe. Szimbád teljesen összezavarodott. Nem csoda, hogy a tornazsák is elkollódott. Eje? Eje? Azt tudják, hogy mi a leggyakoribb hexameter sor, amit naponta használunk? Áfás számla igényét kérjük el őrjelezze. Írtam két egysorost. Ennyit a kultúráról, köszönöm, egy tolba maradt tapsot megért, hogy írtam én is két gyerekverset, ennél vannak rosszabbak is, ezzel jelölöm ki az alsó határt a gyermekirodalomban, képzeljék el, hogy ennél ilyenek, amelyik rosszabbak. Vödös Tibor gyermekvers, opusz 1. A szegedi őzike, szerintetek őzike. Jó van. Bödöcs Tibor gyermekvers, opusz 2. G.I. John már veterán, eladom a veterán. Nem ilyenek vannak, hanem a, lehet, hogy mi rosszat kaptunk, a bűnözőknek való CD-t kaptuk. Készítsük a gyereket a magyar valóságra. Ilyen dalok vannak, hogy Lippem lopom a szőlőt, elaludt az öreg csősz. Csiricsalom az áfát, nem fizetem hozzá vát. Lehet, hogy van külön nehézségű bűnözőknek is CD, hogy betonmixerbe tesznek, onnan is kivesznek. Flexet darabolnak, tápként adagolnak. Hazavittük, jött ez a kire hasonlít ez a gyerek, hát egy kisbaba arca rosszakpaca mindenkire hasonlít. Mao Tse-tungtól Uma Thurmanen át Antal Imrégen mindenkit felfedeztem. De nem ment, izajott a homlokától fölfelé. Az a családjáj, meg az orra az a Lajos bácsira hasonlít, mert sokat dobtak a mennyasszonytáncba, illik azt mondani. Még elkapják, testtel védik anyámék, és rögbíznek a gyerekkel. Nem is láttam 10 napig, mert megy közben a kánon gügyögés. Itenem, babababababa, itenem. Nem az az emberek, van egy másfél éves gyereke. Van 2 5-napos nagymamája, ez a probléma. Olyan női rokonok jönnek elő a repedésekből. Nem is tudtam, hogy léteznek, most meg ott gügyögnek az én konyhakövemen. Megváltozott halmaz állapotba. Én válaszolgatok is nekik, mert ők már úgyse hallják azt, megy a gügyög is. Mi van a pelusba? Mi van a pelusba? Pest cukorka, bazd meg. Igen, indul a buszod. De a gyerek sokkal értelmesebb, mint amit gügyögnek neki. Én már jártam így, mert nálunk rendezték a Dunántúli Elmegyógy Intézetek humorfesztiválját, és az egyik zsűritag voltam. Beszélgettem az egyik hölgyel. De honnét érkeztél, és mivel készültél? Kiderült, az egyik igazgatónővel beszélgettem. Azt hittem, hogy induló, hát honnét tudtam volna. És közben, miközben mindenki gügyög mindenfelől, az anya királynő, dédi mama, nagyanyám, egy olyan hangfrekvencián, hogy a környékbeli denevérek is eltévedjenek.
1: Jaj, csak egészséges legyen! Jaj, csak egészséges legyen. Az se baj, ha beteg, csak egészséges legyen.
0: Van talkie-walking, ez a baby őr, hogy a gyerek az egyik szobában van, tehát a másikban retteg, szóval is utána volt a talkie-walk, remélegzik már a gyerek. Arra ébredtem egyszer, hogy a feleségem a talkie-walkie csitítgatja álmában. Na, neveljük fel, lesz belőle okostelefon vagy laptop. És a legmegalázóbb, mikor alszunk, felébred a gyerek, mind a ketten alvás színlelünk, és találkozik a tekintetünk, hogy tart még az orszívó-porszívó korszak is. Ezért nem emlékszünk az első pár évre, mert ott lenne az információ a neuron, csak minden távozik a porzsákba. Múlt hét, így. Én pelenkázom is, két vazari és egy ipon kell, mert nagyon ficánkol. Játszik, mint Ozzy Osbourne gyerekei, úgy játszik a Lisztben, mint Ozzy Osbourne gyerekei a kokainba. Úgyhogy pelenkázom, de megfogadtam, hogy 60 év múlva majd, mikor fordul a kocka, akármennyi erőm lesz, egy ellentámadást megindítok. Hozza majd a pépesített körömpörköltet. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm.

Volt egy illúzionista, aki lebegett, meg nőtt fűrészelt, meg minden, és a végén hárman hajoltak meg, mert az is meghajolt, aki kezelte a madzagot. És mi a különbség üzenet a csúcsborászat és a háztáji borászat között? Mondhatom? Egerve történt a dolog, ott gyűjtöttem, hát nem mindig sikerül jó sztori gyűjteni, mert megtámadnak és vicceket mesélnek nekem, amit nem tudok felhasználni, de néha valószínűleg Bartók Béla is menekült már fonográffal együtt Erdélybe, hogy adjatok már szar dalokkal! Egerben meghívta a háztáji borász. Most apának is van egy haverja, aki jobb borokat próbál inni, mondtam múltkor a teraszon, hogy kicsi, mint a kilógna az alkohol, akkor menj haza a picsába, nem kell meginni. Kilóg az alkohol. Már azért megvédem, az alába egy csúcsborász minimum van, a dr. Busai László, körzeti orvos és borász. Úgyhogy délelőtt körzeti orvos, délután borász, ezért mindig van a háta mögött 30-35 tápénzes, akik metszenek, meg kiírta őket. Meghívta a csúcsborász, a háztáji borász, kitöltött neki egy 8 éves Egri Reserve Superior válogatás bikavért, megfelelő hőmérsékleten, dekantálva rendes vörösboros pohárban, ami olyan, hogy a Pinocchio is tudjon benne kóstolni. Nagy vödör. És amikor a sznobok kóstolnak, neki gótikus arcuk nő, minthogyha évek óta halogatnának egy tüsszentésre. Kitöltötték, megkóstolta. Na, nincsenek semmi baja. Köszönöm.

0: Ancikáig tudok kaptani a sokkal. A sztárság, a fény, a csillogás, a hírnév.
1: Ne,
0: én akarok lenni a Hadházi László, és...
2: Ötökbe neked egy kis...
3: Egy 20 forintos.
0: Nem csak a nevetést keveri alá a gonosz RTL, ahogy többször megvádoltak minket, hanem a közönséget is, mert igaziból nincsenek is itt.
3: Azért szeretek a televízióban szerepelni, mert sovány itt.

András Péter, Csenki Attila és Szőlősi Csák Gergely. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája, Hadházi László. Jó szórakozást!

0: kívánok! Szevasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, de tényleg. Hadházi László vagyok, közepesen ismert humorista. És első generációs paraszt, ezt is szokták mondani, hogy családon belül. Olvastam, hogy Isztambulban van egy egyetem, az a neve, hogy Bilgi, lényegtelen. Az a fontos, hogy nagyon liberális az egyetem, és tavaly egy filmesztétika szakos hallgató pornófilmet akart forgatni. Mondták, ne, de. Ne, de. Leforgatta a filmet, kirúgták 6 tanárral együtt. Kellett a színész, érted? De nem azért csinálta ezt a felnőtt filmet, amiért általában a többi készül, hanem azért, hogy megmutassa, hogy az udvarlás ezekben a filmekben mennyire nem olyan, mint az életben valójában. És aki először ebbe a filmbe szaladt bele, az nagyon el fog tévedni. Mert mi van egy pornófilmben? Megjön a főhős, ma én játszom. Egy ilyen moslékos kocsival jön, mi így hívjuk. Láttad a hammereseket? Beleszakadtak a Balatonba.
1: Átmegyünk Siófokra. Miért? Hammer?
0: Balasz. A rendőr is röhögött. Megjön a főhős, ezzel a moslékszállító valami, hát tudod mi az, se nem haszon, se nem jármű, illetve mind a kettő, kiszáll ilyen gyúrós típus, mint én. Egy kertész nadrágot visel csak. Ez rövidesen kiderül, hogy csak. Tokától bokáig epilálva. Vélhetően az üzemi balesetek megelőzése véget. Visszanyúl a kocsiba, kiveszi a szerszámos táskáját. Mi van benne? Nem a szerszáma van benne, egy kombinált fogó. Oda tipeg az ajtóhoz, de úgy megy, mint a hokedli, mert annyi izom van rajta, nem hajlik. Becsenget. Klinglang! Hüssz! Kijön egy ilyen beszélő guminő. Egy szál törölközőbe. Ups! Mire sejem, Rambó?
1: Valakocsival jöttem el. Kábel TV társaságtól megjavítani a mikrót, a fasztalja ezért a kábel TV-t tett.
0: Mire a csaj?
1: Pont itt van 4 barátnőm zuhanyozni.
0: Nem mesélem tovább, ehhez képest mi van az életben? Jön egy fehér furgon, tetején 6-8 alumínium létre gumipókkal rögzítve, kiszáll Jupis is bácsi. Szintén kertésznadrágot visel, alatta jéger alsó. Jégertető.
1: Cugos ez a szal, csókolom, nem fog kifázni a hülyek miatt, ugye?
0: Nem a gyúrós típus, inkább az olasz felvágottat kedveli. Nézi a házszámot.
1: 28, 26, 25. Ó, rohadjál meg páros oldalba, páratlan szám. Há, sose lesz meg a 20. Ó, ott a 20.
0: Visszanyúl a kocsiba, kiveszi a szerszámos táskáját. Annyi alkatrész van benne, hogy 7 kötőjel 9 perc alatt egy komplett űrállomást össze tudna dobni. Oda cibálja az ajtóhoz.
1: Kurva cigi. Van még. Na, adjunk a munkának.
0: Klinglang, klinglang, klinglang, klinglang. Kilibben a liba. Ups.
1: Ups. Csókolom, azt 8 éve be van kötve, azt ups. UPC! UPC! Júj! Pont itt van 4 barátnőm zuhanyozni. Na miért? Kikötötték a gázt? Mondjuk nekem mindegy, én az illegális dekódert jöttem leszerelni, ha az nem a zuhanyzóban van, pont szarok rá.
0: Ez a különbség a film, meg a valóság között. Rövidesen érkezik a Sóder Klub színpadára Csenki Attila, de most fogadják szeretettel Kovács András Péter.

Na, nem is rabolom az időt, belecsapok, mint hammer a jégbe. Fiúk azért egy kicsit korán kezdték a kék szalagot idén, nem? De szerintem annyi volt, azért történt, mert női hangra volt állítva a GPS. Menjünk korizni! Ajaj, újra tervezés. És kézzed azt a pánikot, Bélám, hívjad! Menjünk korizni! Ajaj.

0: Hogy mindez még ajándékba ad nekem egy fekete szemmaszkot. De az mire jó? Azt mondja, felveszed, és nem látod a másikat. Nagyon megtetsz az ötlet, rögtön vettem mellé még kettőt, és hazafelé a villamoson kipróbáltam, és tényleg működik, tehát... Te mentem vele a villamoson, és nem a másikat nem láttam, de itt semmit. De lehet jobb is, hogy nem láttam, hogy rajtam nevetnek, hogy nézd már, ott van Zorro, elhagyta a lovát. De az a durva, leszálltam a villamosról, átmentem a zebrán, és átsegítettek. Tehát ennyire autentikus volt a dolog. És akkor még mondtam barátnőmnek, próbáljuk ki, milyen így, hogy felvesszük a szemmaszkot, a szex, és nekünk annyira nem jött be, mert csak másnap reggel találtuk meg egymást. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Hajdú Balázs! Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönöm kollégáimnak, Kőani Zoltánnak, Hajdú Balázsnak, a szentesi napsugárfiúknak és Bellus Istvánnak Miskolcról, hogy együtt lőhettünk jelzőrakétákat a hazai showbiznisz egére. Egy hét múlva újra showdertünk, 167 óra múlva, de nem velünk. Aludjanak jól, köszönjük szépen, viszontlátásra!

0: Ede bácsa, mi a véleménye az idei évről?
1: Na, egyből az év elején engem három kellemetlenségé.
0: Mi volt ez a három kellemetlenség?
1: Én voltam a Gyula és
0: az... Na, mars ki.
1: Jó, de most ki menjen ki?
0: Hogy ki?
1: Hát én a Gyula vagy a Tóth Otto.

0: meg az ottó, a tó-tó-tó.
1: Ennyire ülem, hogy nem tud megjegyezni, az ottó! Menj a francba!

Csapkai Viktor, Velicai Balázs és Kovács András Péter, az est házigazdája Kis Ádám. Jó szórakozást!

0: Köszönöm, mindenki nagyon nagy szeretettel. Hát kaptam itt egy műsort az RTL-en, így szerényen. Semmi jelentősége. Meg is hívtam három haveromat, úgyhogy majd jönnek ők fellépni. Volt egy másik ajánlat is, a Magyar ATV-n kellett volna a Tajszámból jósolni, de nem vállaltam. Hát vannak rajongóink, most még többen lesznek, mert beköltözik a Duma Színház az RTL-re. Ennek feltétlenül örülünk. Kettő rajongómról szeretnék beszélni. Szerepeltem a Fábri Show-ban, rá három hétre megyek az utcán, ordivál egy csávó az út másik oldalán. Nagy Dávid, álljál meg! Nagy Dávid, álljál meg! Nem így hívnak, de megálltam, érted? Megnézem már magam meg ezt a Nagy Dávidot, odaér és azt mondja, láttalak a Fiderikuszba, beszartam. Mondom, jó barát, nincs helyes információ. Tehát se Nagy Dávid, se Fiderikusz, lehet, hogy beszartálok, nem voltam ott. Voltam fellépni egyszer egy focipályán. Hát nem mondom, hogy négykézláb mászkáltak az emberek, picit voltak részegek, többen lesse futottak, inkább ezt mondanám. Demjén Rózsi koncertje utánam, tehát én voltam az előzenekar. Annyit mondtam viccesen, az legeslegelső mondatom ez volt, jó estét kívánok, Demjén Rózsi vagyok. 40 kéz nem ült a magasba.
1: Nyomjad, Rózsi!
0: Köszönöm. Be se fejeztem a mondatot, már vonatoztak, mert hihetetlen. Én meg csak vicceltem, na most ebből gyere ki. Voltunk Szegeden Litkai elvtárssal. Van az a rajongó, akivel szeretne beszélni, de nem tud. Én meglátott és...
1: Hozi... Áget! Mekkora hülye bazzak!
0: Ezt nyomta 5 percig, nem beszélt. Könyörgöm egy tőmondatot, léci, tehát itt tényleg valamit adják ki magadból. Azt mondta, hogy csak egy autogramot szeretne kérni. Kérdeztem, hogy hívnak, mondta Ördög Géza, GH-val. Én meg ráírtam, Gézának. Az is valami. Van egy ilyen videó megosztó oldal, nem lehet kimondani, YouTube. Azon szerepelek, 500 ezeren néztek meg, azért az nagyon szép eredmény szerintem. A probléma az, hogy ebből 495 ezer én vagyok, mert minden nap megnézem, hogy írtak-e. Az interneten olvastam, veszélyes az internet nagyon. Az interneten olvastam, Pákónak megszületett a 25. gyereke, most mondtam egy számot, nem tudom, és megvan ilyetben, mert fehér. De azt mondta, semmi baj, bebarnul. Pákó így gondolkozik, hát ez egy gyerek, nem egy faszekrény, de tényleg, tehát jó, hogy nem teszett ki a napra egy másfél évre, érted? Náluk ez valami törzsi szokás, biztos ennyien kell lenni, nem tudom. Na most Pákó legalább azt csinálja, ami ezért, gyereket, nem? Mert például Dundika nem azt csinálja, tehát Dundika nekem ne énekeljen meg, mert Tóth Vera se vetkőzik, nem? Sebestyén Balázs reklámarc lett, Ételhordó cégnek a reklámarca, így áll minden plakáton, tőlem vigyed a töltött káposztát, gyerek, érted? Én azt nem értem, hogy miért nem mindenki olyat reklámoz, ahol hiteles lenne, tehát nekem nem hiteles. Sebestyén Balázs, mint Ételhordó cég reklámarc, sokkal hitelesebb lenne, ha egy építőipari cég vagy kőműves cég reklámarca lenne, és áll az építkezésen, és azt mondja, induljon a fal, húzzuk fel a falat, felhúzzuk a falat, nem? Hát VV Leo beteg, besárgult, szerintem legyen a neve innentől kezdve VV Jeló, ennyit mondok. Hát ha jobban befut, miniszterelnök úr jól van, jövő héten Műtik Gyurcsányt hallottam. Kap egy gerincet állítólag, nem tudom. Szerintem jót tenne neki. Még a nyaka is egyenesebb lenne egy picivel. Altatás az meg a Gazprom támogatásával. Erre. Úristen, Kiszel Tünde, ismerjük. Nincs itt? Én nem mondom, hogy ember képződmény, maradjunk ennyibe. Kiszel Tünde tananyag egy főiskolán, karrierépítésből. Azt figyeld. Mert hogy ő sose csinál mégse semmit, de mindig ott van a középpontban a hülyéje. De ez nem vicces tényleg, hogy ő tananyag. Én azon gondolkodtam, hogy aki Kiszel Tündéből megbukik, az mit tudhat? De tényleg. Jönnek ki öltönybe a hallgatók. Mit húztál? Donatellát. Nem tudom. Nem tudtam. Tehát Kiszel Tünéből szerintem Kiszel Tünde megbukna, nem? Tehát, hogy így ki az apja? Nem, például. Mert Kiszel Tünde, sokan mondják, hogy Tündi pályát tévesztett. Én azt mondom, bolygót. Az a minimum. Bolygót, vagy univerzumot. Mert a másik javaslatom meg az, hogy túl intelligens, és azért nem érti az egyszerű föllakók üzenetét. Nem állunk meg. Robok tovább a Humor Express, következik Kovács András Péter. Egy szóval kap. Hogyha Kovács András Nándor lenne, lehetne kan, mindegy, ezt csak én jeztem meg. Kap idáig annyira jelentéktelen volt, hogy készült róla egy portréfilm, de nem ő volt a főszereplője. De több tízmillió ember rajong érte, ha a valós számot megszorozzuk 1 millióval. Nem tudom, értjük-e. A Humor Fesztivál egyik győztese, a másik én vagyok, zárójelbe. Illetve tehetségesebb, mint magasabb. Illetve magas tévékben magasnak látszik, vagy főleg azokban a tévékben, amik a presszóban vannak a szekrény tetején. Ott tényleg nagyon magasnak tűnik. Na most, hát ő a magyar stand-up comedy élet hobbitja. Ő olyannyira szőrös, hogy már az óvodában is puli volt a jele. Hölgyeim és uraim, Kovács András Péter!
2: Köszönöm szépen, így ismeretlenül is a tapsot. Kovács András Péter. Milyen Ákos? Andor, neked se lehet könnyű. Andor Ákos. Vagy bejelöllek a Vive-en. Nem csak mert, hogy mégis valami kis kapcsolat már legyen, de nagyon nehéz nekem egyébként ilyen névvel. Tehát a halálom, hogy elmész egy házi buliba, fények, füst, hangerő, és oda jön egy fiú. Most eleve miért egy fiú jön oda, ugye? Belehajol a füledbe, mondom, apukám, megpuszilsz, megütlek. És beleüvölti, hogy szia, Laci vagyok. Na most egyrészt ezt kit érdekel? Másrészt úgyse bírom megegyezni a nevét, mert még 80-an oda jönnek hozzám ma este. Plusz, amikor én bemutatkozom, akkor én a saját nevemre figyelek, és nem az övére, ugye? Tehát lehetetlenség kezelni a helyzetet. És ezt szoroz meg 50-nel, tehát amennyi embert megismersz. Én megtanultam kezelni, kidolgoztam egy módszert. Beleüvölti a fülembe, Laci vagyok. Válasz. Én is! Kész, nem kell terhelnem a fülemet, lekötnöm a memóriámat, plusz aznap este, ha bárki odalép hozzám, hogy te Laci, akkor tudom, hogy őt hogy hívják. Van ez a vacsorázás sztárokkal. Ennél a csatornánál is, meg annál a másiknál is tudjuk. És én rohadtul meglepődnék, mennék haza, ott ülne a konyhában Gesztesi Károly meg Lagzi Lajcsi. Nem is, hogy az Erős Pistát már elhasználták. És épp így innek le a befőtről a levet. Hát mondom, hát milyen érdekes lenne a vacsora Norbinál. Tehát ő főzne, éhes maradsz. Mert a Rubin Trékán látszik, hogy őt koplatatják, de dolgoztatják. Tehát neki... De nem? Hát neki nem kopog a szeme, becsönget. És Norbi valószínűleg wokból főzne, Rubin Tréka meg különleges fogszerkezetének köszönhetően evőeszköz nélkül enné meg a wok tartalmát. Nem, hát olyan mosolya van, hogy Zabért kiáll, de komolyan mondom. De... Hát még régebben fényképezték a Playboyban egy lóval. Hát nagyon sokat segített, hogy kim van az a tangabugyi. Amit én szeretnék, még Cuslág Jánosnál vacsora. Tehát lenne rácsos linzer. Csúsztatott szappan, ugye? Mit lehessen tudni. De nem, Cininél volt múltkor a vacsora, akinek hát ugye börtönéből szabadult slas lelke már másfél éve túl van ezeken a megpróbáltatásokon. Emlékszünk még Cinira, amikor kijött? Tehát az első dolga volt, hogy visszavett a melleiből, mert azt mondta, hogy fáj neki. És tehát ez az igazi büntetés. Tehát 2 év letöltendő, meg 4 kiló felfüggesztve. És ugye hát visszavettek belőle, lett belőle Cini Mini. De még így is úgy néz ki, mint egy konyhásnéni, basszus. Tehát ugye, hogy még nagyobb a melle, mint a hasa, és még egyelőre följebb is van. Tehát ez nem sokáig tartott. És két ember van ebben az országban, a Cini, meg a Nagyő Anikó, akik úgy néznek kint, mintha még állna előttük valaki. Tehát, hogy nem is sétáltatják a két Bernáthegyit egész lesz. Sogoromnak van egy macskája, múltkor hétvégén fölhívott, hogy hát figyelj, elutaznánk hétvégére, ott hagynánk nálad. Hát mondom, maximum szombatra, mert vasárnap én már hamvasztani fogom. Tehát... Én allergiás vagyok a macskaszőrre, meg őrülök tőle. Azt mondja, ettől nem leszel, mert ez egy egyiptomi csupasz macska. Nem tudom, láttunk-e olyat. Tehát konkrétan seggcsupasz, de tényleg, tehát nem baj, szóval van borostája. Nagyon, nagyon durván néz ki a jószág. De tényleg, úgy képzeljük el, mintha Yoda mester felcsinálta volna az Alient. És megérkezett a macska hozzánk, borzalmasan nézett ki. Tehát borzalmasan mondom, rányítom az ablakot, még libabőrös is lesz, hát. kipattant a kosarából, végig rohant a lakásban, elrágta a laptop zsinóromat, belepiszkított a gitáromba, majd összeakadt a tekintetünk. És rám néz, és lehetett látni, hogy megmerevedik, hogy basszus, ez de szőrös. És ezzel a vezérhímkérdést letisztáztuk, és hát ez volt az a pillanat, amikor én kipróbáltam, hogy tényleg mindig a talpára esik-e. Hát 60-ból 37-szer. De lehet úgy eldobni, tehát rá lehet jönni a technikájára. Egyébként nincsen bajom az állatokkal. Most tudjuk, hogy Kínának mi lesz a kabala állatja az olimpián? Panda. Tehát evidens, evidens. De 5 darab panda, abból 2 eredeti, ugye a többi painda, vagy nem tudom. A kínai olimpiai csapat hivatalos sportszer támogatója a Recebok, tehát ezen már felső. Megjutották az olimpiai lángot Athénban, már el is jutott Pekingbe. Repülővel elszállították oda, elképzelem a csávót így a reptéren, hogy van valami elvámolni valója? Nincs. És most innen Pekingből fogják körbevinni, de hogy viszik körbe? Tehát vagy kocsival, de ugye akkor végig ki kell tartani az ablakon. Plusz a benzinkútnál a csávót ki kell rakni egy kicsit előbb, mert... Hát mégis csak nyílt láng. Vagy vonaton, de akkor csak a dohányzó kocsiba utazhat. És az milyen szara, mindenki rólad akar rágyújtani, hallod? Vagy tényleg futnak vele, tehát így árkon-bokron keresztül, esőtolóvják, városban ünneplik őket, így 3 sportoló rohan, és képzeljük el a helyzetet, hogy letáboroznak, már hamvad a parázs, a bogrács üles, üres, készülődnek lefekvéshez, így becipzározzák a hálózsákot. Jó éjszakát, jó éjszakát, jó éjszakát. Nekem egy nagyon nagy sportág volt mostanában az a nagyfogyás, tehát az tényleg azért egy teljesítmény. Emlékszünk még, tudjuk, hogy mennyivel nyert a csávó? 90 kilóval. Basszus, az ne, hát annyit dobott le magáról. Az nem fogyott, az osztódott. De komolyan, tehát ez hogy lehet, hogy tudja, op, eladó mennyasszony. Ezt hogy tudja behozni a másik csapat? Tehát valakit levágnak, vagy nem tudom. Hívják a Böllért, szúzkész fogja a farkát, ugye? Vagy nem tudom, elhamvasztják, és hát ég a zsír. Na, mindegy, és amit én nem értettem a nagyfogyásban, hogy Jakubcsak Gabriella mit csinált ott? Tehát ő volt az etalon, vagy? És neki most már új műsora van, ugye, ez a poligráfos. Nem akartam kamúzni, csak azért megvártam, míg eszembe jut a rendes címe. Hát, ha itt is mérnek. És hogy promózták ezt a műsort? Láttam egy ilyen óriás plakátot, ki kezdené le a barátnőt pasiával? Na most, ha ez nekem szó, akkor nem értem a kérdést, tehát, hogy... A barátnőm pasia az rendszerint én vagyok. Tehát, hogy kívánom-e magamat, vagy... Vagy minek kell itt megfelelni? Van egy GPS-em. És az borzasztó. Szóval... De komolyan... Múltkor megyek az M3-ason. Tejköd, éjszaka, én Tejködre is gyorsan megyek, mert szembe nem jönnek, kanyar nincs, hát mi történhet? Hasítok 110-zel, megszól a GPS.
3: Menj 30 métert.
2: 110-nél.
3: Majd hajtsd be a körforgalomba.
2: És ennyire volt időm gondolni, meghalok. Tényleg, és majd vártam, hogy patka virágágyás, tehát hogy... És utána hosszú percekig néztem a visszapillantot, hogy miről maradhattam én most le. És a GPS az egy rettenetes jószág, mert hát ugye folyamatosan mutatja, hol vagy, merre mész, és egyfolytában beszél hozzád, ami azért egy Budapest-München távolságon egy nagyon komoly barátság kezdete lehet. Képzeld el, mész,
3: iszol valamit? Á, nem, vezetek.
2: És te?
3: Á, navigálok. Ne.
2: És ugye... Hát lehet rajta állítani nyelveket. Na most, az enyémben külön van brit angol, meg amerikai angol. És a brit angol az azt mondja, hogy turn to left. I beg your pardon, right. Az amerikai meg azt mondja, hogy okay, dude, let's take the fucking highway. Van egy markáns különbség. És én úgy jól vagy anyám. Mert picit rajta hagyod a lábadat a gázon, rögtön szól, hogy do your son, miss. És ülsz, ha mondom, ez neked miért fáj? Hát... Te háttal ülsz eleve, hát... Ki se látsz, hát... Láttad volna az előzést, anyám, stoppolnál. Szóval... Elejtettem női hangról, mert
3: ezt mindenki fontolja meg. Asszony is melletted ül, ne mondják két felől, mert az borzasztó.
2: Átállítottam férfi hangra, Mohabá.
3: Így hívják, Mohabá.
2: Csebben valószínűleg room size-nak hívják. És Mohabá meg ilyen finoman pedofil, hogy...
3: Fordulj balra!
2: Basszus, bevisz egy sikátorba, hát mi lesz ott? Komolyan mondom te. Hát az éjszakai üzemódot még nem mertem rajta kipróbálni, mert...
3: Fogd meg a váltót!
2: De még nem kezdett ki velem, viszont nagyon sunyi, mert elhallgat információkat. Tehát így mondja, hogy a következő lehetőségnél fordulj jobbra, és így visszakérdezek, hogy a lámpánál? És nem segít, tehát nem kommunikál, helyette mit csinál, bevisz mindennek a közepébe, tehát tényleg a legnagyobb dzsindzsába, és azt mondja, fordulj vissza, ahol tudsz. 70 ezerért? Hát nem ezt várnánk. Meg a kedvencem, hogy elbambul. De szoktam mondani, a GPS vétel megszűnt. Mi? Egyszer csak magához tér, és azt mondja, újra tervezés. És a bűnbánatnak szikrája nincs a hangjában. Tehát tényleg azért, te rég elhagytad azt a letérőt, őt az már nem érdekli. Egy ilyen túlkalibrált verzió se lenne jó, hogy jó, mert tessék, elrontottam, menj, ahogy tudsz, tessék, csinál, tessék. Ez se lenne jó, de egy ilyen finom középút, hogy hújú, elcsesztük, várja. Csak kitalálnánk valamit. Vagy így megszólalna a macskafogóból a hang, hogy én vezettem, azt mondd meg, én vezettem! Múltkor vittem egy néni Nyíregyházára, és GPS mondta, mi merre hány méter, néninek meg így felcsillan a szeme, azt mondja, húha, ez már járt erre! Köszönöm szépen!
0: Kovács Adás Péter! Köszönöm a Péter tapsát. Folytatjuk a műsort. Hát mielőtt még jönne a második barátom, haverom, vendégem itt a kis műsoromba kétessel, hogy említsek egy példát a tüntetésekről. Vannak mostanában azért, hála Istennek, itt-ottam ott. Az van, hogy a híradónak az elején mindig bemondják, hogy milyen idő van. És az időjárás elején meg nem mondják, hogy mi a hír. Tehát, hogy vagy fordítsák meg, vagy tegyenek az időjárásba híret. Például. Hírt. Például. Meg lesz vágva. Azt mondja a időjós. Északnyugaton felszakadozik a felhőzet, Sasózsi 2 év felfüggesztett. Tehát, hogy legyen egy ilyen összevont. Csapadék az ország középső részén nem. Tüntetés elszórtan várható. És így mutatja, hogy Békés Csabán egy kis tüntetés meg. Esetleg Budapesten. Csökken a légnyomás, az MSZP támogatottsága. Szerdán 2-7, Békés Csaba MTK 3-1. Tehát, hogy ilyenbe gondolkodok, nincsen. Állok a gyógyszertár előtt a múltkor, ki van írva, rögtön jövök. Hát jó, hogy nem ebédelni mentél, de tényleg. Felgyülemlünk ott egy 4-5 vénasszonyja. Egyszer csak jön egy 6. tag, egy férfi, és azt kezdi kiabálni, Gyurcsány Ferenc, mondjon le. Mondom, ember, mi csak sorba állunk. Ja, én azt hittem, tüntetés van. Hat néni meg én már tüntetés. És mondom, mit tüntetünk szerinted, hogy gyere rögtön? Nem hiszem el, komolyan. Gyógyszertár az jó pofa. Most van a benzinkúton gyógyszer, én azt várom, mikor lesz a gyógyszertárban benzin. Mikor fordul ez így meg? Hogy azt mondod a gyógyszerésznek, egy algopinint kérek, mire a gyógyszerész tele lesz? Nem? Vagy a szemüvegeseknek így lehúzza a gumival a üveget. További jó utat! Na most kaptam kerékbilincset 3 nappal ezelőtt. Nem értem az analógiát, tehát szar helyen vagy köcsög, de ott maradsz, rohadjál meg. Nem? Ha ez van, ez a kerékbilincs. Mert én rakodási területen álltam, és miattam még 4 óráig nem tudtak rakodni. Tehát tényleg nem lehet csekken kiküldeni, áll semmi esély. Gyuriék közvetítenek pókert a Sport 1-en. A Korda Gyuri. Na most az a jó, hogy Korda Gyuri ért a pókerhez, Klárika meg Gyurihoz. Tehát azért van ott. Sok köze a pókerhez nincs. Azt mondja, igen, nem, Gyuri, igen, nem. Ennyit mond Klárika. Gyuri meg az osztja az észt, mondjuk azért Gyuri bá ért hozzá, szögezzük le. A múltkor azt mondta Gyuri, ha most nem lesz Kol, legyen a nevem Korda. Benő! Azt mondja Klárika? Pont Benő! Ez szakmailag tényleg kurva fontos a pókerba. És Gyuri azt mondja, és Kól, Gyuri maradtam! Következik második fellépőnk, Szupkai Viktor a neve, három gyermekes családapa, Bertalan, Barnabás és Benedek, hát BBB mindenki. Mondhatjuk, hogy szerintem csak ez az oldal volt meg az utónévkönyvben, vagy nem tudom miért. De mondhatjuk a középső gyerekre, hogy B közép. Amúgy a Viktor ült legjobban a kézi mikrofonnak, mert a fél arcát kitakarja. Azt mondta ez neki nagyon jó. Tavaly már szerepelt egy kereskedelmi csatornán, egy tehetségkutató versenyen, és most nem a Megatáncra gondolok. De ott harmadik helyezést ért el, majd erről fog mesélni. A fideszesek már kezdheti skandálni. Viktor, Viktor, hölgyeim és uraim, Szupkai Viktor!

0: Szép jó estét mindenkinek. Hát harmadik helyezett lettem, és mi volt a nyeremény? Egy ülő garnitúra. Spanyol, bőr, bészszínű, eladó. Mindig van a médiában egy-két hír, ami nekem tetszik, mert önmagában nagyon jó, vagy egy picit hozzá kell tenni, és már akkor jó lesz. Például, hogy hetente bemondják, hogy a 4-es metró nem fog csúszni. Hát most már bizonytalan vagyok, hogy ez metró lesz, vagy szánkó. De az is lehet, hogy kalandvasút, hogy mielőtt átmegy a Duna alatt, majd ilyen búváruákat fognak kiosztani, mert hát nem lesz jó a szigetelés, és kicsit mellé megy a fúrópajzs, akkor így a Calvin téren azt fogják bemondani, hogy kérjük csendben szálljanak ki, a nagy templom gyóntató termében vagyunk. Vagy így elméláztam, hogy ha 30 éve készen vannak a tervek, mi van, ha már akkor elindult ez a fúrópajzs? És már rég kijött a túloldalon, Shanghainál. És hogy kész is van a Kelenföld-Shanghai metróvonal, és a miniszterelnök lehet, hogy azt ment átadni, mert hát a kínaiak azok testvérek, hát ezt levezetem. Tehát az egyik legősibb kínai dinasztia, Ming dinasztia. Most voltam nemrégen disznóvágáson, a mai napig minden mondatban bennem mondták, hogy Ming most bemegyünk, Ming most levágjuk a malacot. A másik, ami megfogott, az a zéró tolerancia. De az a lényeg, hogy benyújtják a szondát, megfújod, elszíneződik, elveszik a jogosítványodat. És hát, ha megyek hazafele, nekem benyújtják a szondát, megfújom, a környék összes jogsiját elveszik. És hát a papok mondták egyből, hogy a misebor az náluk munkaköri kötelesség. A gyerekek, megvan az alibi, már egy óriás ostyával kell kiszállni az autóból. Nagy miséről jövök, és csak annyit mondasz, hogy fiam, volt ma Zsanett nevű igazoltatott? És hogy hova fejlődik majd ez az egész? Tehát reggel megyek a gyerekkel a közérbe, mint egy igazi lőrinci családmodellő, 3 kerékén, 4 kézláb, és nem merek neki venni tulajdonképpen 2 epres rágót, mert megszondáztatják, elszíneződik, elveszik a bicikliét. Tehát ez lesz a vége. A másik, Uri Geller, mondták, hogy magyar származású, de nem Magyarországon járt iskolába. Hát én tudom, ha oda járt volna általánosba, ahova én, akkor az étterembe így a második kanalat elhajlítja, és a fekete mosóból kirohan egy menzásnő, és úgy elveri egy alumínium lábossal, hogy ma egyáltalán nincs karrierje. A másik, hát logikailag levezettem, hogy tulajdonképpen mindig csak másodikat evett leves, sohasem, mert így belemerített, és mire odaért magához. Győzike, kim volt Londonban forgatni, és elkészült a Superman új része. Hát ez a kettő találkozott, egy fél év múlva premierben annyit látsz a moziban, hogy Győzike repül ósz fölött, kék elasztikus ruhába, piros betű rajta, címe Superman. Nekem van még egy aranyszabályom, hogy előadás előtt soha nem szoktam inni, én ezt megtanultam. Egy varodai bulin kellett fellépni, több száz nő és lovagi előtt nőnapon, és előtt a tulajdonos körbevitt minket, és ilyen varodai szokás szerint megkínált a házi pálinkájából, és ittunk egy gyűszűnyit, egy tűhegynyit, vagy egy öltésnyit. És utána egy kirobanok a színpadra, és mondom nagyon lazán, hogy tegye föl a kezét, aki szerint EU-konform a világítás, köszönöm szépen. Tegye föl a kezét, aki szerint EU-konform a padlófűtés, köszönöm szépen. És kicsúszott a számon, hogyha jól látom, 11 széken még nem EU-konform a hónajszőrzet. Több lovag így megemelkedett, hogy most azonnal véged van. Én minden esetre végig arccal a közönség felé voltam, nem mertem hátat fordítani, mondom, nehogy jöjjön már egy helyszín elő, egy óra múlva, csak annyit mondjon diktafonba. Az áldozat hátában 40 szabóló, nyelve tűpárnákkal kipeckelve, és így megfordít a hátán üzenet, többet nem ugatsz, a szőrös nő. Hát pedig mondjuk azért tudtam volna ragozni, tehát hogy egy ilyen nőnek duplán kell fizetni már az úszoda pénztárnál is, mert egy felnőtt jegy és 2 kölyök egy a rókáknak. Nincs annál csúnyább, mint amikor hátúszásnál minden tempónál feljön még egy vízipocok is. És hogy az ilyen nőnek tulajdonképpen nem tartasz bakot megyszedéskor, mert az rendben vagy, így belelép a kezedbe, de amikor felnyúl a 2 alsóágér, és előjön a 2 tarajos sül, hát az... És ha fenn van a fán, és elkezd dolgozni, akkor is veszélyben van, mert arra jön a kerületi vadász, rezegnek a falevelek. Ő leveszi a puskát, és csak kilövi a 2 vadászgörényt, aki dézsmázza a környékbeli tyúkokat. A legnagyobb filmet kellett vinni úszótanfolyamra, mondom, kiváló program. Gyerek úszik benne egy kört, addig apa iszik kinn egy kört. Aztán megláttam az úszóedzőnőt, nagyon szuper volt, én is átöltöztem, és így vízből fedetten kérdeztem, hogy oroszlán fókát nem idomítasz? Azt mondja, miért? Hát mondom, én azt tudom a legjobban utánozni. Igen, melyik tulajdonságát? Hát a vízben párzást. Azt mondja, hogy erről nem tudunk beszélni, de ragasz egy ába, mert a tested már egy az egyben megvan. Jött még a főgépész, mesélő, hogy miket szoktak találni a nagybedence vízforgatójának a szűrőjébe. Hát az, hogy fogak, teljes fogsor. Nekem logikus, mert nem kurva kemény a víz. Ezt kevésbé értem, hogy így úszósapka benne göndörfürt parókával. Ha valaki síkopasz, annak minek a frizura a vízbe? De a legfeldolgozhatatlanabb, BKV ellenőri karszalag. Ez ki hagyta bent? Csak egy mániákus, aki így mellé dúszik a sávba, hogy jegyed van, vagy bérleted? Jegyed van, vagy bérleted? És milyen alakok vannak? Múltkor bejön egy fickó, föláll a startkőre, és ilyen 25 perc erős gimnasztika, utána szilikonsapka hullámtörő tarajjal, digitális úszószönveg sodrásszámlálóval, egy búvárpipa epermenta ízű csutorával. Mondom, jobb, ha kötél mellett úszok, mert lehúz utána az örvény. Mondom, szembe se úszok vele, mert kapok ide egy lézerpöttyöt, szétlövi a fejemet. És így fölállt a startkőre, beugrott. Na, mondom, most figyeljetek. És úgy úszott, mint Günther Nagy a szoboszlói termálvízbe, így. Olyan tempóban, hogy egy hossz alatt ki lehetett volna alatta fugázni az egész medencére. Mondom, te mit csinálsz? Azt mondja, ez jóga úszás. Egy nagy nyelet korty víz, bélperisztartikával végignyomom, és a végén záróizommal, mint a medúzza, csapok egyet. Hát mondom, én meg mögötted úsztam. Köszönöm. És a lezárásként ott, ahol én lakom, milyen a közlekedés. Nem kell útfelbontás, nem kell semmi, leesik az eső. Azonnal úgy megy mindenki, mint az aknamezőn. Töty. Én is csak CD-t cseréltem, és én neki koccantam az előttem haladó nagyméretű terepjárónak. Annak semmi baja nem lett, nem úgy, mint nekem, és a velem lévő legkisebb, legbeszúlósabb cimborámnak, aki még részeg is volt. Én így ajtó mögül szálltam, kifedezékbe, hát hagyből lőnek. Ő addig fenn volt a jeep hát, ugyan a lökhárító rugózott, közben izomból ütötte a tetejét, és kiabálta, hogy egy kis festék, és mit ki nem hoznak egy ladanivából? Na mindegy, kiszállt belőle egy ilyen zongoraszállító, hentes, rögbijátékos keverék. Köszönésképpen tulajdonképpen letört a visszapillantómat. Én egy ilyen egy centis résen kiszóltam, hogy úgyis centizni kellett a garázsnál. Párbeszéd végén csak annyit mondott, én bízok a szerencsébe, gurítsunk kockát. Hogyha páratlan, akkor idadod a zenét a kocsitból. Ha páros, akkor kiszáll mindjárt fullánk barátom, aki még benn van az autóba, és lecsendesíti a barátodat, hogyha hatos elmehettek. És így gurított, hatosra is gurult, de akkor a barátom oda kiabált neki, hogy nem dobtál elég magasról, gurítsd újat. Úgyhogy még kettőt gurított, hát én azóta csöndbe autózom, a barátom pedig állva itt egy hétig a kávét. Köszönöm szépen!
1: Szupkai Viktort láttuk, hallottuk. Most egy pici reklám következik, de ne menjenek messzire, mert hátra van még a poéntátos Belicai Balázs.

0: Köszönjük szépen! Hamar elrepült a reklám, ugye? Már itt is vagyunk. Nem tudom, nézzünk-e más kereskedelmi csatornákat, nem lehetne kimondani. A Magyar ATV-n elkaptam egy betelefonálós játékműsort. Hát annyira az a baj, hogy azóta minden este nézem, tehát ne kapcsoljunk oda, ha kérhetem. A műsor címe Többet ésszel. Ami igaz, mert ha van egy kis eszed, azonnal tovább mész. Bent van egy fickó, nevezzük műsorvezető. Ő azt hiszi, hogy egyrésztről minimum Petőfi Sándor, másrésztről meg ilyen Kozsó dalokban szerepelne. Tehát amúgykor azt mondta, hogy telefonáljon, mert a csendért nem tudok fizetni. Így, olyan átéléssel. A legszebb, mikor visszaszámol. 5 másodperc. Öt másodperc. Hát ez fél óra még elszámol 3, de tényleg. Fantasztikus. Még egy pohár. Eltört. Na most a Nagy Anikónak új melle van. Láttam, az élőbe adta a fókusz. Erre van igény. 500 köbcentis darabja. Azért érted, Talmácsi világbajnok, de 125 köbcentibe. Tehát van egy kis különbség, szerintem. Ekkora melle van. De tényleg, mire jó ez? Így mossa. Így. Hogy azt mondja, hogy viszket a bimbó. Megvakarom. Na most szakítottak ezzel a szeresen fiúval. Egy évig jártak. Én arra tippelek, hogy mostanra tanult meg annyira angolul Anikó, hogy mondta a szeresen fiú, hát ez egy hülye. Tehát, találtak egy közös nyelvet, csak ezt akartam mondani. Voltam diszkóba, én nem járok ilyen helyekre, de barátom lecsábított, ott volt szülnapja megtartva. 65 fok uralkodik a táncparketten, 2 menő csábú lenne, szőrös kabátban. De olyan menők voltak, öcsém, a szőrbe volt zselézve itt. Figyeljél! 11-ig vannak a mobilomon a számok, ezt figyel. CD-t, könyvet ír, érted? Utána, hát ha nem hallom, a saját fülemmel nem hiszem el, most picit vulgáris leszek, de megkövetve a történet, azt mondta a szőrös kabátos csávó a másiknak, arról mesélj inkább, milyen az új csajod az ágyba. Mire ő azt mondta, még a kotont is lenyeli. Először is pánikba estem, utána meg nem adod meg a számát a csajnak, érte, vagy valami ilyesmi. Rájöttem, a fiúk zselézik a szőrös kabátot, a lányok meg borotválják. Erre jó a szőrös kabát. Velicai Balázsnak nincsen szőrös kabátja, és gyűlöli még a kabátokat is, ha szabad ilyen képzavarral élne. Ő lesz az utolsó fellépőnk, hát végzettségét tekintve ő tanító bácsi, neki a krétáról nem a nyaralás jut eszébe, csak ezt akartam mondani. Nekem van egy tanítóképzőre járó barátom, Béla. Ismered? Vagy te vagy az. Hello, Béla! Béla, ő nagyon nagy metárajongó, szóljon hangosan a metál, mindig ez van, Metallica. Kérdeztem így pedagógiailag, hogy Béla az első osztályfőnöki óra, mert hogy ő tanár lesz, mert nem vették fel sehova. Kérdeztem így pedagógiailag, hogy Béla, mi lesz az első osztályfőnöki órán a teendő? Béla azt mondta, meg fogom tanítani a kis kölyköknek.
1: Hogy nálam így kell jelentkezni, látják?
0: Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim! A Showder Club színpadán a Duma terrorista Belicai Balázs.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit, Belicai Balázs vagyok. Ez imént elhangzott, de promóciós szempontból nem árt, ha minél többet hallják a nevem. Magamról annyit, hogy Belicai Balázsnak hívnak, és örülök, hogy itt vagyok. Esztrád műsorban nem könnyű, színpad széléről bekiáltanak. Művész úr, siessen, a fakír már tűkön ül! Nyilván ez a dolga beskálázik. Szerintem Horváth Charlie szokott minden koncert előtt. Lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo, nem jó, túl tiszta. És akkor esetleg rágyúr még egy kicsit a problémára. Azt nem tudom, megfigyelték a Rolling Stones együttesben, mindenkinek ilyen az arca. Ezt nyilván attól van, hogy ugyanazt szívják. Mert mondjuk a Kaláka együttes tagjait nézem, így külsőre, hát nem ugyanazt szívják. Mondjuk kisebb lábon is élnek, mert kifricsálsz minden koncertre 40 gitárral megy. Most Grillus Dánielnek 40 tekerő lant, hát nyilván túlzás lenne. Budapest TV-n van egyébként egy ilyen arcutánzdal énekes. Múlnak a gyermekévek, nincs visszaút. És látszik, hogy neki már tényleg nincs. Ott a legjobb a távgyógyító, a nyugdíjas Harry Potterek. Asszonyom, én egy Hartmann zónába fekszik, ami lehet vese, máj, tüdő. Igen, a tüdőm. Na, ugye. Budapest TV jóga. Csaj fekszik 20 percet egy matracon, végén fölül, egészségünkre. Meg egy jós panaszkodott, hogy az utóbbi időben nagyon felhígult a jó szakma. Nemet ezt nem látták előre. Legnagyobb kedvencem a nóta énekes, aki menet közben ellenőrizte, hogy be van-e kapcsolva a mikrofonja. Akácos út, ha végig megyek, én eszembe. Sikerült kikapcsolnia, ami azt hiszem egy igazságos döntés volt a sorstól. Meg hát nagyon jó, még mesélték egyszer, Kálai Bori valami idősek otthonában lépett fel, és a 100 éves bácsiknak énekelt. Maga rég nem lesz a világon, mikor én még mindig... Hát nyitószámnak kicsit necces volt. De hát most már itt vannak a fiatal megasztárok, például Caramel. Az fontos egy dalba, hogy jó legyen a hangsúly. Igaz a magyarban, a hangsúly a szó elején van, nem pedig a végén. Most én szeretem ezt a régi tánzenét is, tehát a Szécsi Pál. Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó milliós szirénája szakította. Én egy erőltetett mosolyjal kibontakoztam a karjaidból, és félreugrottam, de téged telibe kapott. Ádám említette, hogy tanítóképzőt végeztem, okosabb vagyok, mint egy ötödikes, de nem praktizálok, bár volt egy nagyon jó stand-upom záróvizsgám, bevezetés a bennfoglalásba, nagy siker volt, meg kellett ismételni. A főiskolán az volt, jó, hárman voltunk fiúk a csoportban, két Balázs és egy Ricsi. És mondom egyszer, hogy milyen érdekes, hogy a csoportban a fiúk több mint 66% a Balázs, és több mint 33% a Ricsi. Mire az egyik csaj, képes voltál ezt kiszámolni? Ő volt, aki tesi órán álló rajtot kellett, hogy vezényeljen, azt mondja, tapsra induljatok, felkészülni, vigyázz, taps! Téli szünet előtt utolsó nap kérdeztem, mitől vagyok olyan nyúzott. Mondom, késő estig vettük fel a szilveszteri rádió kabarét. Tényleg, és mikor lesz adásban? Mondtam majd húsvétkor. Az volt még jó, hogy én ugyanabban az iskolában voltam szakmai gyakorlaton, ahol annak idején jártam, és sokáig szokatlan volt még, hogy ne a gyerekvécébe menjek, hanem a tanáriba, meg hogy saját magamra kell rászólni, ne rohangásszak a folyosón. De aranyosak voltak a gyerekek, kértem, hogy mindenki írja ki a nevét, de ne a teljes nevet, csak hogy a Timi néni szólítani szokta. Szabó Milán kiírta a kis szívem. Egy kislány megjön oda, hogy képzeld Balázs bácsi, járok misztikus sportgimnasztikára. Milyen lenne? Egy, két. A legdurvább volt, szigorlatra meg kellett tanulnunk CD-ről sírató énekeket, és annyira tájszólásban énekelt a néni, hogy az S, eső, S segélykérésnek hangzott. Mondjuk bennem így elég erősek az általános iskolai emlékek. Nyolcadikban volt, mindig biológia órára jött egy bácsi, és az écről tartott előadást. Mi csak úgy hívtuk, hogy az éces bácsi. És ő mondta, hogy az éc az nem terjed nyállal, csak ha véres nyál keveredik véres nyállal, vagy ha ondós nyál keveredik véres nyállal. És amikor Szalai Zsolti jelentkezett, hogy ez mégis milyen konkrét helyzetekbe fordulhat elő, akkor nem volt hajlandó példát mondani. Zsolti volt egyébként, akinek 2 egyese volt matekból, és úgy számolt átlagot, hogy 1 + 1 = 2, 2-esre áll. És hátradőlt, no problémo. Ami a legsúlyosabb volt, nekünk volt egy időben, hogy 3 napközis tanárunk is volt. A jó, a rossz és a csúf. De a csúf is rossz volt, mert hát olyanokat csinált, ültem az ebédlőben, elment mellettem és fejem vágott. Kérdem, hogy miért, azt mondja, majd rossz leszel. Ma már ugye fordítva van. Ha már egy iskolában többször van tanárverés, mint farsang, lehet, hogy a szakokat is így fogják párosítani. Kémia, önvédelem. Min végeztél? Aikido népművelés. Szöveges értékelések. Lacika viselkedése sokat javult, a menzán a kést már evésre is használja. Legjobb lenne egy robottanár, egy terminátor. A ballagás évéből küldtek vissza. Józsi, szükségem van az ellenőrződre. És lenne fegyelemmel, senki se kockáztatna meg egy osztályfőnöki meglövést. Pisti, ne szakíts félbe, mert félbe szakítalak. A másik, amit szoktam még gondolkodni, az a politika családokat szakít szét. Te emlékszem, egyszer Baló György közleményben határolódott el Morvai Krisztinától, aki az ő felesége. Meg is hívhatta volna.
1: Mai vendégem, a civil jogász bizottság tagja, Molvai Krisztina. Szia, drágám! Meg nem erőszített információk szerint holnap nem tudsz elmenni a gyerekekkel az iskolába. Kérdés, menjek-e én? Vagy kérjük meg az anyádat?
0: Azt szeretem a legjobban, ha Hiller István a vendége.
2: Az agyat ültetésem óta, a rehabilitációm felgyorsult. Magam is meglepődök néha, amikor beszélni akarok, hogy tudok.
0: Hogy Mikola István alias Mikrobi.
3: A legjobb gyógyszer a nevetés. Én is sokat szoktam nevetni. Ha-ha.
0: Most Fodor Gábor miatt aggódom. Ha 30-a után nem lesz miniszter, milyen állása lesz? Itt fogyasztod? Jegyeket, bérleteket kérem ellenőrzésre felmutatni. Kedves barátaim, van egy régi csángó mondás, miszerint ha le akarod nyalni a passzírozógépet, előtte állítsd le! Fölröppent, hogy ha úgy alakul, Ferencet a Gazprom fogja alkalmazni a magyar gázhálózat kiépítésére. Csináljunk egy új csövet! Legyen a neve cső! Legyen mindenki babot, káposztát! Töltsük meg, töltsük meg! A gáz bennünk van! Egyszer egy portréműsorban láttam, ahogy Gyurcsány fut a szigeten. Akik szeretnek, ide kiáltanak, hogy csak itt tovább. Akik meg nem annyira szeretnek, azok meg... Te jó ég, futlak utánam! Meglátjuk, milyen gyorsan kell majd futnia. Köszönöm szépen!
4: Köszönjük szépen! Én is járok egy főiskolára, ezt még elmondanám. Hát 5 éves vagyok, csak 3 éves a főiskola. Van egy ilyen kis desszert íze. Mert az van, hogy én teljesen másként állok hozzá. Tehát jönnek a többi csoportársak, hogy de jó, vége a vizsgai időszaknak. Én meg de jó, elfogytak a vizsgai időpontok. Úgyhogy hát nem de jó, de elfogyott az adásidő. Nagyon köszönjük, hogy ma este velünk tartottak. Köszönöm kollégáimnak, Kovács András Péternek, Szupkai Vitornak és Beicai Balázsnak. Jegyeket az alábbi címen igényelhetnek, ha egyszer eljönnének a klubba. Köszönjük szépen, jó éjszakát kívánunk!

0: Mercy Rádió.
1: Benyomkodt a gombokat. Megtaláltad.
0: Mercy Rádió.
2: Szervusz, Gyurikám, szervusz. Elmondok mindjárt mindent.
3: Gyurikám, azon töprengtem, hogy milyen új világrekorddal öregbíthetném kishazám hírnevét. Aztán olvastam a Guinness könyvbe, hogy egy spanyol férfi Juan anyja kinya, aki 24 ezer helybéli lakos éjenzése világeső fanfárszó kíséretében 14 másodperc alatt felállította. Mármint az új rekordot, ugye? Szóval 14 másodperc alatt tudott testőrt hívni telefonútján, képzeld el. És hát gyakran járok haza én is éjszaka, elhatároztam, hogy megdöntöm a testőrhívás világrekordját.
4: Itt most,
3: ebben a pillanatban nekivágok. Kérem önöket, maradjanak csendbe, és nézzék az óráikat, mert 14 másodperc ugye a világrekord.
4: Van önöknél óra?
3: Igen,
4: tessék mérni akkor majd az időt.
3: Csöndbe kell maradni, mert nagyon koncentrál. Egy picit izgulok azért, jó. Megmondom, nézd, remeg a kezem. Na, akkor fogjam. 1, 2, 3, jó, gyorsan tárcsázok.
4: Óra indul.
3: Halló, Buldog Kft.? Milyen gyorsan küldenek testőt az Operett Színházba?

0: Kipek, halapok! Kipek! Tessék! Ki a munkatárgya? Elnézés! Ki a munkatárgya? Ki a munkatárgya?
1: Maradjunk! Maradjunk!
0: Nehogy nem menjek! Tiszteltem, Szilágyi úr! Tiszteltem! Ön kell megvédeni, Szilágyi úr?
2: Nem.
0: Igen? Na, semmi pénzé nem vállalnám, csak azért. Viszola, minden jót kívánok. Élete első jó kimenetele volt. Mi újság van?
3: Hát engem kellene megvédeni, ugye nagyon félek. Igen. A sötétben.
0: Nem csodálom. Ezzel a fejjel mondjuk azért ezt. De nagy kaland lehet kimenni az utcára ezzel a fazonnal. Nagy kaland lehet.
3: Miért? Most jöttem a fodrásztól.
0: Igen? Látom, zárva volt. Ütök, vágok, rugok, harapok, csipek.
3: Jó.
0: Mi újság? Ki a munkatárgya?
3: Én lennék. Szóval bemutatkozom, Ihos vagyok.
0: Kicsoda?
3: Ihos.
0: Üdvözlöm, Mahos úr. Üdvözlöm. Csak nem maga az, aki a tévében ilyen kis kendőt szokott a fejre tenni.
3: De én.
0: Maga?
3: Igen.
0: Óriási. Kár volt levenni. Előnyösebb volt.
3: Na most az ajánlatuk szerint...
0: Mi újság?
3: Szóval az ajánlatuk szerint, ugye... Igen. Szóval ajánlatuk szerint ön a legbátrabb és leggyorsabb testőr, ugye?
0: Abszolút. Mindenkit leverek. Mindenkit. Bantu négert a mocsárláz. Mindenkit leverek. Egyedül a Dodót nem. Mondjuk őt tényleg nem verem le.
3: Miért az ki?
0: Én vagyok. Én most.
3: Hát egyébként...
0: Ütök, vágok, csipek,
3: nem azért mondom, de én is járok a fitness klubba.
0: Hát tényleg?
3: Szóval, igen.
0: Inkább a Loch Ness klubba tessék. Jobb lenne.
3: Látom, ön sportember, ugye?
0: Abszolút, Mohos úr, abszolút!
3: Sportember.
0: Mohos úr, gyeplabda bajnokságot tettem 4 ízben, Mohos úr.
3: Mivel?
0: Fűnyíróval, Mohos úr, azt mondtam.
3: Na, most idefény, Dodó úr.
0: Mi újság van, Mohos úr? Tütök, vágok, csipek, rugok, harapok.
3: Nem feltűnő ebbe szerelésbe azért, hogy az utcán járni,
0: Mohos úr, mi a problémája vele? Átázom magam.
3: Igen?
0: Igen, mutka egy állatkereskedőt védtem, Mohos úr. Na hát! Olyat még nem látok. Üszőnek öltöztem be, Mohos úr, üszőnek. Annyira jól sikerült, másnap bevaggoníroztak exportbe engem. Annyira jó.
3: Igen, meg is értem. Na most, ön beszél nyelveket?
0: Abszolút, Mohos úr. Angol, teljesen.
3: Milyen fokon?
0: Siófokon, odáig jutottam el. Tovább ebben nem engedtek el engem.
3: Hogy fog engem megvédeni?
0: Nagyon jó kérdés, Mohos úr. Futni tud maga?
3: Igen, tudok.
0: Akkor könnyen, Mohos úr.
3: De... Mondjuk, van önné gázspré?
0: Micsoda, Mohos úr?
3: Gázspré.
0: Milyen hülyeséget kérdez, hát egész gáztűzhelyt hurcolok magamra. Ura, főzni akar, Mohos úr?
3: Nem, akkor mutassa marok fegyverét. Hát csak egy pillantást vetnék rá, úgy.
0: Huncu gyerek magam, Mohos úr. Hát azért itt azért ennyi ember előtt. Hát nézze, Mohos úr, csak annyit mondanék róla, hogy nem egy ilyen mozsárágyú, mondjuk, nem egy... Inkább talán olyan kis parittya, azt inkább.
3: Na jó, de azért gondolom, hogy hát bunyózni csak tud, bunyózni.
0: Mohos úr, hetekig jártam le karate klubba, Mohos úr.
3: Edzeni?
0: Nem, villanyszerelni, Mohos úr, az volt akkor a munkám. Ütök, vágok, csipek, rúgok!
3: Jó, rendben van.
0: Jöjjön, beinduljak!
3: De a fegyverekkel jó bánik, azt látom, ugye jó bánik. Fegyverekkel jó bánik.
0: Igen. Utkó farkast jöttem, Mohos úr.
3: Igazi farkast is. Haza is vitte?
0: Nem tudtam.
3: Miért?
0: Kizavartak az állatkertből, az volt az igazság. El még eltaláltam, de aztán ki kellett.
3: Dodó úr, most önnek mi a szakmája, az igazi szakmája?
0: Közlekedésben dolgoztam, Mohos úr, effektív a közlekedés. Egy kis probléma volt tényleg, hogy az általam vezetett jármű összes ajtaját nyitva hagytam, ez mondjuk probléma volt.
3: És mi volt a jármű? Busz?
0: Tenger alatt járó, Mohos úr, tenger. Az nem sikerült annyira.
3: Dodó úr, volt már olyan meleg helyzetben? Szóval meleg helyzetben érte, szóval...
0: Mohos úr, ne viccelje már vele. Ide hallgasson. Egyszer védtem egy embert, érti? És 5 ember előugrott a sötétből. 5 ember ráugrott.
3: De gondolom, hogy beavatkozom.
0: Nem, Mohos úr, nem avatkozom.
3: Miért nem?
0: Hát gondoltam, 5-en csak elbírnak vele, ugye? Hát azért... Minek?
3: Na de Dodó úr, azért ön már volt életveszélyében, gondolom.
0: Abszolút, Mohos úr.
3: Életveszélyben.
0: Mohos úr, 3 ember betört a lakásomba, Mohos úr, effektíve.
3: És nem fél tőlük?
0: Nem, egyáltalán nem.
3: Hogy csináltam?
0: Nem voltam otthon, ez az igazság. Nem voltam otthon, Mohos úr. Ütök, vágok, csipek, rugok, harapok.
3: Jó, Dodó úr.
0: Ki a munkatárgya?
3: A felesége, ő mit szól a szakmájához?
0: Szakmabeli, szintén.
3: Igen, ő is testőr.
0: Testőr.
3: Szép, csinos.
0: Csinos, megmondom magam, fekete nő, gyönyörű, fekete a haja, szeme, körme, fogai, minden, fekete. Most, 50x75-ös mérete van.
3: Ez a csípője?
0: Nem, ez a lábfeje, mózsú. Mint a Jeti, most... olyan mózsú, ilyet nem látod ma.
3: Most ugye az önök KFT-je háromszoros védelmet ígér.
0: Igen, mózsú.
3: Mi ez a háromszoros védelem?
0: Én, a Gyula és a Lottó, a Tóltottó. Így vagyunk hatan, mózsú, így vagyunk.
3: Na tehát most ide figyelj, tegyünk egy próbát,
0: tegyünk,
3: jó?
0: Mózsú,
3: befejezésű, tegyünk egy próbát. Tegyünk. Mondjuk feljönne egy férfi a nézőtérről, igen? És lekenne nekem egy baromi nagy pofon.
0: Mózsú, feltűlném az akkumulját, ez tényleg.
3: Igen, is, és ha lekenne még egyet...
0: Másik akkumulját föltűlni, mózsú, ez tényleg.
3: És ha lekenne egy harmadikat is, akkor mit tenne?
0: Azt mondanám magát, mózsú, szaladjon el nagyon hamar, mert magát baromira meg fogják venni.
1: A szerelmesek szárnyalnak. Épp úgy, mint a madarak, vagy a repülőgépek. Elég, ha csak arra gondolunk, akad szerelmes, aki le akarja hozni a csillagokat is az égből, ha már a parlamentről lehoztuk. Egyszer minden repülés véget ér, és mint ahogy a repülőgépekből is kifogy az üzemanyag, a szerelmesek is elhasználják azokat az erőforrásokat, melyekre szükség van a szárnyaláshoz. Természetesen nem minden esetben következik be a zuhanás, de elég gyakran előfordul. És a zuhanás után már nehéz azonosítani a roncsok között, hogy ki hol rontotta el. Nos, erre való a fekete doboz. A repülőgépekben már régóta ott találjuk, a házasságokban még nem próbálták ki, pedig olyan jó lenne nyomon követni a szerelmesen kimondott mondatok sorsát. Én próbaképpen elhelyeztem egy házasság képzeletbeli repülőgépén egy fekete dobozt, és a szerelmesek első mondatait is rögzítettem, meg azokat is, melyeket 20 év múlva mondtak egymásnak. Önök sejtenek valamit? Hát íme most egymás mellett a repülés és a zuhanás közben kimondott egy-egy mondat, előbb a feles... Önök sejtenek valamit? Hát íme most...